újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Turmix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter, kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Éjféltől kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Kyriakos Mikotakis miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme, valamint a mesterséges intelligencia demokratikus kormányzásra és emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt van szükség. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat. Az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: nem. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter, kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Éjféltől kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Kyriakos Mikotakis miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme, valamint a mesterséges intelligencia demokratikus kormányzásra és emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt van szükség. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat. Az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melitei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma választják meg a Balaton fagyiját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a Jépi Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jepiauto.hu oldalon.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az amerikai haderő válaszcsapást mért iráni katonai célpontokra. Közleményük szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra indítottak válaszul, hogy Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajókat. Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, mivel iráni erőszakos cselekményre válaszul indították. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melitei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az új ágazat vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A mától vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
0: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
8: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Trio FM hallgatóit. 7 óra múlt pár perccel ez már a napindítónk a reggeli starter május 8-án pénteken. Nem feledkezünk meg az ünnepeltjeinkről sem, a mai névnaposaink a Győzők, illetve a Mihály nevet viselők. Ezúton kívánok boldog névnapot nekik. A Jászság kedvenceivel, friss információkkal belevágunk a pénteki napba. Baby!

Ez a Trio FM Jászberényből. Aki most indul útnak, az helyenként még párás, ködös szakaszokkal találkoztat, de alapvetően egy napos, barátságos péntek előtt állunk. Napközben ugyan többször megnövekedhet a felhőzet, és elvétve egy-egy gyenge futózápor is lehet, de jelentős csapadéktól nem kell tartani. A szél mérsékelt marad, a délutáni csúcsértékek pedig 20 fok körül alakulnak, úgyhogy igazi kiránduló időnk lesz. Ami a folytatást illeti, a hétvégén tovább melegszik majd a levegő, szombaton már 23, vasárnap pedig akár 26-27 fokot is mérhetünk a napsütés mellett. Hétfőn viszont már több gomoly felhő érkezik, és többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A pollen helyzete is érdemes figyelni az allergiásoknak, a pázsitfűfélék és az eperfafélék koncentrációja is magas a levegőben, az UV-sugárzás 11 és 15 óra között erős lesz, így aki érzékenyebb, vigyázzon a bőrére a közvetlen napsütésben.

0: útépítésünket vannak a 31-es jelű budapesti Ászberény Dormán másodrendű főút 45-ös kilométer szelvénye térségében Tápiószecsőnél. A munkavégzés miatt mindkét irányban útszűkület van érvényben, várhatóan június végéig. Az útmenti növényzetet kasszálják a 311-es Nagykátacegléd másodrendű főút teljes szakaszán, mindkét irányban lassabb haladásra számítanak a munkátok kapcsán az erre utózók. Jászalsó-Szentgyörnél tart az útfelújítás a 3226-os Jászalsó-Szentgyör-Tiszasúj összekötő úton, a 0-es kilométer szelvénél a belterületi szakaszon zajlik a munkavégzés jelen pillanatban. A 3227-es Újszász-Jászapáti összekötő úton autóznak, Százverekés Jászladány, valamint Jászapáti térségében számítatnak útépítési munkátok miatt hosszabb menetidőre.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintélyt parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Jó reggelt mindenkinek, hozom a pénteki horoszkópot, a hold ma a vízöntőbe lép, ami felszabadultabb hangulatot hoz, és több jegynél is szerencsés véletlenekre számíthatnak. A kosok számára a mai nap kedvező fordulatokat tartogat mind a magánéletben, mind a munkában. Egy telefonhívás vagy egy kedves üzenet most sokat lendíthet az ügyeiken. A bikák is sikeres péntekre számíthatnak, kiderülhet, hogy egy tervüket a vártnál sokkal hamarabb meg tudják valósítani. Az ikrekegyűeknek érdemes ma kezdeményezniük, ha van olyan ismerősük, barátjuk, akivel szívesen rendeznék a kapcsolatukat. A rákok egy régi vágyukat válthatják valóra, vagy egy rajtuk kívülálló, pozitív körülmény terelheti jó irányba az életüket. Az oroszlánoknál ma az emberi kapcsolatok kerülnek előtérbe, fontos, hogy próbálják magukat pozitív emberekkel körülvenni. A szüzek pedig elégedetten záratják a hetet, mert a szerencsés véletlenek ma az ő kezükre játszanak, és komoly elismerésre belhetnek be. Hamarosan folytatjuk.
1: Reggeli starter!

0: Itt a reggeli starter, napénteki napindítónk, folytatjuk a horoszkópot. A mérlegek egy kérdéses helyzetben lendületnek át a holdponton, de fontos, hogy ne kapkodjanak, tartsák magukat a stratégiához. Ha a skorpiók számára könnyed és inspiráló nap következik, a megérzéseik most különösen erősek, így bátran hagyatkozhatnak rájuk. A nyilasoknak zseniális ötleteik támadhatnak, és olyan megoldásokat találhatnak a problémákra, amikre eddig nem is gondoltak. A bakok számára ez lehet a hét egyik legjobb napja, új lehetőségek kopogtatnak az ajtón, érdemes nyitott szívvel állni a dolgokhoz. A vízöntőknél ma némi rugalmasságot kérnek a csillagok, ha elengedik a görcsös ragaszkodást a terveikhez, sokkal több öröm érheti önöket. A halaknak pedig azt írja a horoszkóp péntekre, hogy ne bonyolítsák túl a mai napot, és ne tegyenek semmit kötelezővé maguknak, egy délutáni séta vagy beszélgetés most csodákat tehet. Én a legjobbakat kívánom mindenkinek a mai napra, és itt a Trión pedig haladunk tovább, hogy ássák kedvenceivel, jön Eminem felvétele.
1: Reggeli starter. Just

0: reggelt, Jászság! Itt a Trio FM-en hallgatjuk a legfrissebb híreket, a stúdiót már is átadom Takács Erikának. Ez pedig már a folytatás Jennifer Lopez felvétele az ezer forduló kedvencei közül. Ez lesz a Waiting for Tonight, ez érkezik majd teljes egészében a friss információk után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Felhős, esős idővel folytatódik a hét, lemondott jelöltségéről Melitei Barna Márton. 100 éves lett Sir David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Mint fogalmazott, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élőbolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi műsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be az 1956-os forradalom után. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
6: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
6: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

8 óra múlt ez a reggeli starter itt a Trio FM-en, én pedig hozom önöknek a legfontosabb reggeli információkat a mikrofonnál továbbra is Pálinkás Zsolt. Május 8-a péntek van, ma a Mihályok ünneplik a névnapjukat. A Mihály név egyébként héber eredetű, és azt jelenti az Istenhez hasonló. Isten éltesse tehát a Mihályokat és természetesen mindazokat, akik még ma ünneplik a névnapjukat. Így köszöntetjük az Akácsokat, a Gézákat, az Acsádokat, az Ottokárokat, a Viktorokat és a Stellákat is. Ami a mai napunkat illeti, most itt Berényben 13 fokot méretünk, de délutánra egészen 20 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála. A reggeli pára és kör után több órás napsütésre készülhetünk, bár néha megnövekedhet a felhőzet, és elvétve egy-egy gyenge zápor is kialakulhat. Itt a Trión hozom továbbra is a kedvenceket, Sombra de la Hambre már indul is.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Különleges nap a mai a televíziódás és a természetvédelem világában, ma ünnepli ugyanis 100. születésnapját Sir David Attenborough, a világhírű brit természettudós és filmes éppen 100 évvel ezelőtt, 1926. május 8-án született. Pályafutása során szinte az egész világot bejárta, csak a madarakról szóló sorozata miatt több mint 400 ezer kilométert utazott, ami annyi, mint ha 10-szer megkerülte volna a Földet. Olyan alapművek fűződnek a nevéhez, mint az élet a Földön, a kék bolygó vagy a bolygónk a Föld. Ő az egyetlen a szakmában, aki a fekete-fehér adásoktól kezdve egészen a legmodernebb 4K-s felbontásig minden technikai korszakban díjat tudott nyerni. Munkásságát hazájában is nagyra értékelik, hiszen 1985-ben lovaggá ütötték, és több mint 50 állat és növényfajt neveztek el róla a tudósok. Isten éltesse Sir David Attenborough-t ezen a kerek évfordulón.
1: Reggeli starter.

0: Útépítésünkek vannak a 31-es jelű budapesti Ászberény Dormán másodrendű főút 45-ös kilométer szelvénye térségében Tápiószecsőnél. A munkavégzés miatt mindkét irányban útszűkület van érvényben, várhatóan június végéig. Az útmenti növényzetet kasszálják a 311-es Nagykátacegléd másodrendű főút teljes szakaszán, mindkét irányban lassabb haladásra számítanak a munkátok kapcsán az erre utózók. Jászalsó-Szentgyörnél tart az útfelújítás a 3226-os Jászalsó-Szentgyör-Tiszasi összekötő úton, a 0-es kilométer szelvénél a belterületi szakaszon zajlik a munkavégzés jelen pillanatban. A 3227-es Újszász-Jászapáti összekötő úton autóznak, Szászverekés Jászladány, valamint Jászapáti térségében számítatnak útépítési munkátok miatt hosszabb menetidőre.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ballagás közeleg? Tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
5: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
4: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberényben, a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
6: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
7: Tényleg? És megéri elmenni?
6: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
7: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
6: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
7: Ez tetszik.
6: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
7: Oké, meggyőztél, ott a helyem.
6: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Így könnyebb nekivágni a napnak. Reggeli Starter. A mi reggelink.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Itt Jászberényben ünnepi eseményen emlékeztek meg a Jászkun redemció, vagyis az önmegváltás 281. évfordulójáról. Az ünnepségen felemlítették 1745. május 6-át, azt a sorsfordító napot, amikor Mária Terézia aláírásával a jászok és a kunok visszakapták szabadságukat és korábbi kiváltságaikat. A Dínéi rendezvényházban tartott megemlékedésen Kiss Gábor Jászkun főkapitány hangsúlyozta, hogy ez az összefogás ma is az identitásunk része, a jászok és kunok közössége pedig továbbra is élő és erős. Az esemény keretében immár 13. alkalommal adták át a jászkunság hagyományőrzéséért díjakat. Idén Gádovos Beát a kulturális menedzser, Nagy Emese néprajzkutató és Szijjártó Judit néptáncpedagógus vette át az elismerést kiemelkedő értékőrző munkájáért. Az ünnepség a hagyományokhoz híven a jászemlékműnél és a redemciós emlékoszlopnál koszorúzással zárult. A redemciós emlékünnepségről készült összefoglalónkat 11 óra után hallhatják a Napközben magazinunkban.

Ez a Trio FM Jászberényből. Ma van a Magyar Fagylalt napja, ami egy kedves hagyomány a hazai cukrászdák körében. A dátumválasztás mögött egy kis vizuális játék rejlik. Ha a római számmal írjuk le a májust, akkor az egy V betűt, vagyis egy tölcsért formáz, a 8-as szám pedig két egymásra tett gombócot jelképez. A kezdeményezés lényege idén is az, hogy a csatlakozó helyeken kedvezményesen féláron kóstolhatják meg a látogatók a kínálat egy részét. Érdemes azonban figyelembe venni egy apró szabályt, a legtöbb helyen akkor érvényes a kedvezmény, ha legalább 4 gombócot kérnek, és azokat ott a helyszínen elfogyasztják. Ez egy jó alkalom lehet arra, hogy a család közösen kipróbáljon néhány különlegesebb ízt is a klasszikus csokoládé vagy vanília mellett. Itt a Jászságban és a Vármegye több pontján is találnak olyan cukrászdát, ahol csatlakoztak a mai akcióhoz. Érdemes tehát őket megkeresni.

Lassan, de biztosan egy újabb óra végéhez érkezünk itt a napindítónkban. A péntek délőttünk folytatására hozom majd a hétvégi kikapcsolódási lehetőségeket és a jobbnál jobb slágereket. Itt van már is Tate McRae dala, ez a Just Keep Watching.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtéskészülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany- és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám!
5: A Trio FM hírei.
6: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Holnap megalakul az új országgyűlés. Iráni katonai célpontokat támadott az amerikai hadsereg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légicsapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be, az 1956-os forradalom után. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 9 óra múlt ez a reggeli starter a pénteki napindítónk, én Pálinkás Zsolt vagyok, ahogy ígértem, hozok programajánlatokat, kezdjük rögtön egy izgalmas történelmi időutazással, amire a jövő héten kerül majd sor. A 150 éves Jász Múzeum folytatja a múzeumi esték sorozatot, jövő hét csütörtökön, azaz május 14-én délután 5 órára egy nem mindennapi előadásra várják az érdeklődőket. Dr. Barna Gábor néprajzkutató egy 1852-es drámai esemény dolgoz fel, egy statáriális ítélet hátterébe pillantatunk be. Az előadás címe a Jászberényi Baranyi István halálra ítélt utolsó órái, amit egy korabeli dokumentum Ács Benyámin levele alapján ismerhetnek meg a résztvevők. Akit érdekelnek a helyi titkok és a jászság múltja, annak ott a hely jövő héten csütörtökön a Jász Múzeumban. A belépés díjtalan, mindenkit sok szeretettel várnak, jegyezzék a naptárba, május 14-e délután 5 óra Jász Múzeum. Természetesen vannak még további kikapcsolódási lehetőségeim is, ezeket is hozom hamarosan.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: I don't like it.

0: Star. Szórakozás.
1: Nézzünk néhány kikapcsolódási lehetőséget a következő napokra térségünkből. Az első Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Néptáncfesztivált rendezik meg Szolnokon pénteken délután 13:30-tól az Abanovák Agóra Kulturális Központban, a belépés díjtalan. Egy igazán különleges gasztrokaland vár a látogatókra Karcagon, ahol szombaton rendezik meg a Pusztán Barbecue és Gasztrofesztivált, amely a füstös ízek, a zene és a közösségi élmények ünnepe. A rendezvény központi helyszíne a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ, ahol egyetlen nap alatt találkozik a barbecue kultúra, a családi kikapcsolódás és az esti fesztivál hangulat. Az események reggel 8 órakor kezdődnek majd holnap. Szolnokon szintén holnap szombaton rendezik meg a Rollover lépcsőfutó bajnokságot a vízügyi székházban. A Magyar Tűzoltósport Egyesület által szervezett eseményen a hivatásos versenyzők mellett civilek is indulhatnak az ízi kategóriában, így mindenki próbára teheti magát. A civil nevezési díjaknak jótékonyság koncéja is van, a teljes bevétellel a Szolnok és térsége mentésért egyesület munkáját támogatják. A program 9 órakor kezdődik. A Madarak és Fák napja alkalmából Szolnokon különleges programmal készülnek a Bagolyvár Vadasparkban. Sólyom testközelből, erdei kincsek, játékos felfedezés, látványetetések és vadasparki élmények, ezek várják a látogatókat. Délelőtt 10 és dél között sólymezőmutatót is tartanak, szelfizni is lehet majd a madarakkal. A programban Északi Fanni kerületvezető erdész, vadász és sólymász segít. Délelőtt 10 és délután 1 óra között erdei kincsestárral és játszóházzal várják az erdőpedagógusok a gyerekeket, a látványetetéseknél 11 órakor a vidrákkal, 11:30-kor a muflonokkal és a vaddisznókkal, délben pedig a pónikkal találkoztatnak az érdeklődők. Tiszafüreden holnap rajtol a 19. Borsot Kem Tour de Tiszató, amely során ismét benépesül majd a Halastér, a kerékpárút és a Tiszató körüli táj. A résztvevők választatják a kihívásokkal teli 100 és 65 km-es távot, vagy élvezhetik a 28 kilométernyi könnyed bringázást. A rajt 12:30 és 12:45 között lesz. Zagyvarékas gyereknapot és szabadidős lovasversenyt rendez a Kisszögi sportpályán szombaton. Délelőtt 10-től egész napos programok várják a kicsiket és nagyokat. A szabadidős lovasverseny reggel 8 órakor kezdődik, a kísérő programok pedig 13 órától. Lesz arcfestés, lufi hajtogatás, ügyességi játékok, illetve több mint 20 féle népi játék és kispályás foci. Május 10-én itt Jászberényben az állat és növénykert különleges programokkal készül a Madarak és Fák napja alkalmából. Látványetetési programban a madarak jutnak majd nagyobb szerephez. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok, bármelyik programra is essen a választás.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

Útépítésünkek vannak a 31-es jelű budapesti Ászberény Dormán másodrendű főút 45-ös kilométer szelvénye térségében Tápiószecsőnél. A munkavégzés miatt mindkét irányban útszűkület van érvényben, várhatóan június végéig. Az útmenti növényzetet kasszálják a 311-es Nagykátacegléd másodrendű főút teljes szakaszán, mindkét irányban lassabb haladásra számítanak a munkától kapcsán az erre utózók. Jászalsó-Szentgyörgynél tart az útfelújítás a 32-26-os

0: Felszalsó-Szentgyörgy tisztasi összekötő úton, a 0-es kilométer szelvénél a belterületi szakaszon zajlik a munkavégzés jelen pillanatban. A 32-27-es Újszász-Jászapáti összekötő úton autóznak, Százverekés Jászladány, valamint Jászapáti térségében számítatnak útépítési munkátok miatt hosszabb menetidőre.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.
2: No fighting. We got the refugees up in here.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál. Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Már jövőre megnyírhat egy gyors étterem Jászberényben. Egy jászkunsági jótékonysági szolgálat épületébe törtek be. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Ismét napirendre került egy gyors étterem létesítésének lehetősége Jászberényben. A képviselőtestület döntése új lendületet adhat a városban tervezett McDonald's étterem építésének. Mint a testületi ülésen elhangzott, az amerikai gyors étterem láncok próbálkozása nem új keletű Jászberényben. Már 2022-ben is felmerült egy McDonald's építésének lehetősége a Tesco áruház területén, ám ezek a tervek végül megtorpantak. Ugyanerre az ingatlanra egy másik cég, a szintén amerikai érdekeltségű KFC is éttermet kívánt létesíteni, ám ez a folyamat is megakadt. Most ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal a McDonald's, hogy a Tesco áruház területén egy 400 négyzetméter alapterületű, drive-in szolgáltatással is rendelkező McDonald's étteremet létesítsen Jászberényben. Ehhez a helyi építési szabályzat módosítását kérte, valamint ezzel együtt benyújtotta a telepítési tanulmánytervet is. Alvári Csaba főépítész.
7: Ez egy olyan előterjesztés, amelyhez hasonló már 2010-ben járt a képviselőtestület előtt. Először talán emlékszik el mindenki, 2022-ben egy McDonald's étterem építése ügyében hoztunk egy ilyen előterjesztést, az nem valósult meg, utána jött a KFC ugyanilyen szándékkal, az sem valósult meg. És ezek után a McDonald's felvette velünk ismételten a kapcsolatot, és némi előkészítés után eljutottunk odáig, hogy egyrészt megszülethessen ez az előterjesztés, másrészt reménykedhetünk abban, hogy mégiscsak történni fog valami. Egészen komolyan gondolják. Most ott tartunk, hogy ennek az előterjesztésnek a megszavazásával el tudunk indítani egy rendezési tervmódosítási folyamatot. Annak érdekében, hogy a Tesco áruház területén ki tudjunk jelölni egy új építési helyet, ahol is megvalósulhat majd ez az étterem. Ez egy első lépés a mai határozati javaslat elfogadása, első lépés lehet ezen az úton. Ezzel elindítjuk a rendezési terv módosításának folyamatát, és amint ez a folyamat véget ér, körülbelül fél éves folyamatnak nézünk elébe legalább, amint ez a folyamat véget ér, utána nyílik lehetőség az engedélyeztetésre, majd ezt követően a beruházásra. Minden a beruházó szándékai szerint alakul, akkor a jövő évben valamikor talán meg is tud nyílni egy ilyen étterem.
6: Budai Lóránt polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani szándék nem csak terv lesz, és jövőre megnyílhat a gyors étterem Jászberényben.
8: Valóban egy újabb nulladik első lépésnél járunk, amiben tudjuk támogatni ezt a törekvést. Én nagyon bízom benne, hogy a legutóbbihoz képest ez nem fog elhalni. így van, akkor nem tett jót, hogy a képviselő testület egy kampányidőszakban volt, és ezt mindenki igyekezett ezt kihasználni, és nem túl lelkesen fogadta mindenki ezt a hírt, ez sem tett jót szerintem a szándéknak, de bízunk benne, hogy ez idén más lesz, és valóban a szándék szerint idén elkezdődik, és talán jövőre meg tud valósulni.
6: Bozsik Ferenc képviselő hozzászólásában a közlekedési viszonyok változásáról, a várhatóan megnövekvő közúti forgalom helyzetéről beszélt.
9: Ha jól emlékszem, akkor az első McDonald's esetében a várható óriási forgalomra való hivatkozással eleve egy ilyen körforgalom kialakítása volt az egyik alapfeltétele a KPM-nek, vagy nem tudom kinek azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne torlódjon vissza a sínekig az esetleges sorban állóknak a köre. Ez egyébként összességében nem teljesen valóságtól elrugaszkodott történet, azért most ott a kanyarodósában azért fel tud torlódni, hogy ez most ez a veszély most nem fenyeget, vagy az valahogy ezt meg fogjuk tudni ugrani, mert lehetséges, hogy talán ez lenne az első lépés, amit azért is, hogy a beruházónak sem legyen fölösleges rengeteg köre ezzel, meg hogy a városlakókban sem legyen újra egy remény arra, hogy az része a városnak, aki szeretne mondjuk egy McDonald's-ban vagy egy KFC-ben étkezni, az esetleg most ismét kap egy reményt, aztán megint összeesik ez a dolog, úgyhogy esetleg, hogyha ezt körül tudjuk járni, az lehetséges, hogy az ürelépés.
6: Alvári Csaba főépítész válaszában elmondta, a korábbi közlekedési tanulmányok szerint a Tescohoz vezető kereszteződés bírni fogja a megnövekvő gépjármű forgalmat, de szükség szerint a beruházónak kell majd az esetleges korrekciót elvégezni.
7: Valóban ez a kérdés ez felmerült 2022 az első alkalommal, még a McDonald's-os első próbálkozásnál. Mi is feltételeztük azt, hogy a forgalom növekedni fog, ez szinte biztos, hogyha ez az étterem jól fog működni, akkor igen, nagyobb lesz a forgalom, ez kétségtelen. Akkor készült egy olyan tanulmány, amely a telepítési tanulmány terv részét képezte, közlekedési fejezete is volt ennek a tanulmánytervnek, és akkor egyrészt az üzleti terv számításaival összhangba végig gondolták azt, beruházói részről, hogy valóban szükség lehet egy olyan fejlesztésre, vagy sem, nekik az jött ki, hogy nem feltétlenül. Ha mégiscsak akkor lesz a forgalom, akkor meg azt gondolom, hogy maga a beruházó lesz rá kényszerítve, illetve a Tesco is rá lesz kényszerítve. Tehát a telek tulajdonosa és használói rá lesznek kényszerítve arra, hogy ott történjék valami. Első körben az volt a vélemény, ami egyébként a KFC-s kísérleteknél is előtérbe került, és ott is végig gondoltuk, az volt a vélemény, hogy nagy valószínűséggel bírni fogja ez a kereszteződés a megnövekedett forgalmat, és annál is inkább lehet ezt gondolni, mert valójában a Tesco-nál ténylegesen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a forgalom. Akkor elképzelhető, hogy ott majd történni fog valami. Ezek a jeles napjainkhoz kapcsolódnak. Egy átlagos hétköznapon nincs akkora forgalom, ami elgondolásunk szerint, amit ne tudna kiszolgálni ez a kereszteződés.
6: A képviselőtestület elfogadta azt a tervet, mely többek között tartalmazza a módosítási koncepciót és elemzi a közlekedési és közműviszonyokat is. Mivel a tervezett helyszínen továbbra is a település rendezési eszközök módosításával valósulhat meg a McDonald's étterem, ezért ezt is jóvá hagyta a testület. A módosítást és a beruházásból fakadó esetleges fejlesztések költségét a beruházó viseli. Ahogy a képviselőtestület ülésen elhangzott, ha minden a beruházó szándéka szerint alakul, akkor jövőre megnyílhat az első McDonald's a Jászságban. Egy jótékonysági szolgálat épületének ablakát betörte Tiszaburán egy 33 éves helyi férfi. Lefeszítette a lakatpántot az ajtóról és a raktárból, fűkaszákat, 25 liter benzint, egy vastalicskát és egy dobra szerelt locsoló tömlőt vitt el. A lopási kár meghaladja 300 ezer forintot, mindezt egy tóparton rejtette el, hogy azokat később eladja. Ezt követően újra lopni ment, ekkor egy helyi magánház udvarára bement, és a garázsból benzinmotoros fűkaszákat lopott el 120 ezer forint értékben. A rendőrök gyorsan az elkövető nyomára bukkantak, akit elfogtak és előállítottak. Két rendbeli lopásbüntet miatt kihallgatták, a nyomozók a lopott értékek egy részét lefoglalták, és azokat a sértetteknek visszaadták. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trió FM reggel.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Folytatjuk egy programajánlattal ezúttal Jászfény szavunál. Május 30-án szombaton városi gyermeknapra várják a legkisebbeket Jászfény szavun a főtéren. A programok délután 1 órakor kezdődnek a mazsolettek látványos felvonulásával. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így a sportudvarban lesz íjászat, airsoft lövészet, az ajándék vidámparkban óriás csúszda, lánckörhinta és ugrálóvá várja a kisebbeket, de lesz arcfestés és lufi hajtogatás is. A játéktérben pedig kézműves sátorral, legóépítéssel és lézervadászattal készülnek, a legkisebbeknek pedig külön bölcsi szigetet hoznak létre, ahol még a mancsőrjárat szereplőivel is találkozhatnak. A délután folyamán lesz harcművészeti bemutató, délután 5-kor a Kolompos együttes ad majd koncertet, majd érkezik Bing Nyuszi is. A napot este 8 órától egy tini diszkó zárja a főtéren. Érdemes tehát betervezni a programok közé május 30-án Jászfény szalon városi gyermeknap. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok majd az egész családnak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula, Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
4: Tényleg? És megéri elmenni?
3: Hát persze! Be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
4: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
3: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
4: Ez tetszik.
3: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
4: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
3: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
2: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtéskészülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
5: Szuper tavaszi akciók az Ádi büfében. Itt a tavasz, és mi magasabb fokozatra kapcsolunk a Jászberényi piac téren. Az Ádi büfében most a matek is másképp számol. Nálunk 2x2 néha 5, sőt 5-ről a 6-ra is juthatsz. Vásárolj 4 darab sima lángost, és az 5. ajándék. Ha pedig a sajtos tejfölöset szereted, minden 5. után a 6. lángost mi álljuk. Legyen szó normál vagy diák méretről, nálunk most tényleg megéri jól lakni. Az akciók a készlet erejéig tartanak. A további részleteket keresd az üzletben. Ádi büfé. Jászberény. Piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Felhős, esős idővel folytatódik a hét, holnap megalakul az új országgyűlés. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés a DÁP-on. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légicsapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg 3 a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leó néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül. Az ajándékok között szerepel a Leó Rómában című film, amely a pápa és az örökváros kapcsolatát mutatja be. Ez a harmadik dokumentumfilm, amelynek 14. Leó a főszereplője. A perui Leó és a Leó Chicagóból című alkotások tavaly készültek el. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthon teremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
9: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt folytatjuk a Trio FM péntek délőtjét. Sajnos aggasztó hírek érkeztek a zene világából. A 74 éves Bonnie Tyler sürgősen kórházba kellett szállítani Portugáliában. Az énekesnőn életmentő műtétet hajtottak végre, ami szerencsére jól sikerült, de a felépülése érdekében jelenleg mesterséges kómában tartják az orvosok. Bízunk benne, hogy a rockdíva szervezete elég erős, és hamarosan újra jó híreket hallhatunk az állapotáról. Itt a Trio FM-en természetesen vele folytatjuk, Bonnie Tyler következik.

Ez a Trio FM jelzvereimből. Másként olvasunk reggel és éjjel 20 évesen és 40 évesen, győztes hadvezérkorunkban és befelé forduló szerzetesi állapotunkban, szerelmesen és rezignáltan. Száraz Miklós György József Attila díjas író gondolataival valószínű senki nem szállna vitába, egy bizonyos örömteli érzés olvasni, hiszen kedvez a jól létünknek. Általa kinyílik a világ, egyre több ismeretet teszünk szert. Miért is fontos, hogy jó szokásunká váljon, hogy könyvet ragadjunk a kezünkbe? Kutatási eredmények tanulmányokkal alátámasztva igazolták, hogy az olvasás például segít a stressz leküzdésében, csökkentésében, elvonja a figyelmet az adott problémáról azzal, hogy eltávolít tőle egy időre, még a megoldáshoz is közelebb vihet minket. Minden olvasásra fordított idő a hasznunkra válik, növeli a tudásunkat, fejleszti a szókincsünket, miközben a memóriánkra is pozitívan hat, általa kinyílik a világ és egyre több ismeretre teszünk szert, a kreativitásunkra is áldásos hatást gyakorol. Legyen szó akár szép irodalomról, vagy akár egy szakcikk elolvasásáról, vitathatatlan tény, hogy minél többet olvasunk, annál választékosabban tudjuk majd magunkat kifejezni. Amikor olvasunk egy történetet, főleg egy több szálon futó cselekményt, a figyelmünket teljes mértékben arra összpontosítjuk, edzésben tartva ezáltal a koncentrációs képességünket. Másodlagos hatása az utóbbi említett folyamatnak, hogy megtanít arra, hogy szerteágazó napi teendőink között könnyebben lavírozhassunk. Amikor én időt kreálva magunknak az olvasás mellett döntünk, elvonulunk egy kis időre a világ elől, magunk mögött hagyhatjuk a nyomasztó gondolatainkat, hogy a tudatos feltöltődés mellett tegyük le a voksunkat, ilyenkor belehelyezkedünk egy izgalmas vagy lélekemelő történetbe, és egyszerűen csak hagyjuk, hogy az író gondolatai elsodorjanak, mindenképpen megtapasztalandó ez az érzés. Az olvasás élményének megélése által gondolati síkon máshol járunk, egész egyszerűen feltöltődünk, talán észre sem vesszük, de közben épül a lelkünk és csiszolódik az elménk. A felnőttek felelőssége jelentős abban, hogy a fiatal generáció olvasási szokásai pozitív irányba változzanak. Tájékoztató jellegű felmérések szerint még mindig nem olvasnak eleget a fiatalok, ok-okozati összefüggés mentén elemezve a helyzetet, ott van a világháló, ahonnan árad feléjük az információ hullám. A social media felületén eltöltött intenzív jelenlét, az okostelefonok alkalmazásaira fordított energia nem kedvez annak, hogy elcsendesedve a kezükbe vegyenek egy jó könyvet és elvonuljanak. Ez egy kétség.

0: Fél 11 múlt 1 perccel, a Trio FM-en a legfontosabb helyinformációkat hozza Kisnévetné Király Éva. Most pedig megnézzük, milyen finomságokkal készülnek a mai napra a jászberényét termek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
0: A Sólyomhotel pénteki ajánlatában tyúkhúsleves, karfiolos sertésszelet burgonyapürével, eltünk még a húsmentes ajánlatból mákos metéltet, valamint a további főételek közül kemencében sült császárt, erdélyi gombás sertésragút, csülkös sertéspörköltet, kínálnak még olaszos hirce mellett, rántott szeletet bolonyai spagettivel és rakott brassóit. A Sólyomhotel várja hívásunkat 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró finomságai péntekre csontleves, májgombócleves, palócleves, a főételek közül pedig kérhető jutórószt trapacska, fetával töltött rántott borda, sajtos békönös pulykatekes krokettel, a tészta kínálatból pedig bolonyai spagettit, milánói pennét és 4 sajtos nyokkit ajánlanak önöknek. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620 240 40 44. A Firpo pizzéria pénteki napi menüjében bolonyai sertésborda, a menüt elérő 2490 forintos áron 11 és 15 óra között. A Karavan önkiszolgáló étterem pénteki finomságai palócleves, vegyes gyümölcsleves, borjú paprikás párolt krumplival, tejszínes kukoricás csirketokány főtt tésztával, kínálnak még snidlinges krémsajttal töltött karajt, fokhagymás sertésflekkent, választható még rántott velő, hegfilé rántva, vagy túrós mini gombóc epres töltelékkel, citromos tejföllel. A Karavan önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. A River Bistróban ehetünk pandurgulyást, mellékére rántott sajt rizssel, tartárral vagy paradicsomos húsgombóc. Rendeletünk az 57 407 500-as telefonszámon. A Pipacs étteremre esik ma a választásunk, náluk fogyasztatunk pandurgulyást vagy tavaszi levest, a mai ajánlatban szerepel még csokis gombóc, mandulás rántott csirkemell, rakott burgonya és vitaminos csirkemell krokettel. Rendelés felvétel 57 405 510. Az Aranykanál étterem várja vendégeit őszi baraszkrémlevessel vagy székelygulyással. A mai finomságok között pulyka paprikás galuskával, kentucky csirkés tortilla tekercs hasábburgonyával, rántott sajt, lazanye, rántott tök rizssel, a vega menüben pedig roston camembert sült zöldséges rizssel. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 3733.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM!
5: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Nyárfaerdőben pusztított a tűz porteleknél. Börtönbe került a lángoló gázpalackkal a hátán fenyegetőzött férfi. Két önkormányzati képviselő jelölt verseng Jászberényben az időközi önkormányzati választáson. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Hatalmas erdőtűz pusztított Jászberény portelek határában 15 hektáron a minap. A helyzetet súlyosbította a nyárfák ilyenkor lehulló, vattaszerű termése, ami szinte futótűzként vezette tovább a lángokat a száraz aljnövényzetben, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászberényi, a szolnoki, a cegléd és nagykátai hivatásos egységek mellett a jászboldogházai önkéntesek is a helyszínre vonultak. Összesen 4 vízsugárral próbálták megállítani a tűzfalat, mielőtt az elérni a lakott ingatlanokat. A 6 veszélyeztetett tanyából 5-öt sikerült megvédeniük az egységeknek. Az egyik ingatlant azonban sajnos nem kímélte a tűz. Ott egy 120 négyzetméteres fatároló, benne értékes szerszámgépekkel és tűzifával teljesen megsemmisült. Egy 60 négyzetméteres ol tetőszerkezete beszakadt, egy nyári konyhában pedig egy turista gázpalack felrobbant, beomlasztva a födémet. A tűzoltóknak a romok közül még időben sikerült kihozniuk 2 másik gázpalackot, megelőzve ezzel a további robbanásokat. A beavatkozást erőgépekkel és terepjárókkal is megtámogatták. Az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében május 17-ére tűzték ki. Balog Béla volt alpolgármester még januárban jelentette be, hogy lemond önkormányzati megbízatásáról, a megüresedett mandátum betöltésére időközi választást írt ki a helyi választási bizottság. A törvényi határidői két jelöltet vettek nyilvántartásba, Deméné Ilonka Gabriella függetlenként indul a Voksokért, míg Kaszab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben. A választópolgárok két szavazókörben, a központi óvodában és a Klapka György iskola tankonyha épületében adhatják le szavazataikat. Jelenleg összesen 1879 állampolgár jogosult arra, hogy leadja a voksát az 5-ös számú választókerületben. A mozgássérült választópolgár május 14-én 16 óráig igényelheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A mozgóurna iránti kérelmet elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus úton vagy levélben május 14-én 16 óráig kell benyújtani. Személyesen ezt május 15-én 16 óráig lehet megtenni. A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján 2026. május 15-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Elektronikus azonosítással elektronikus úton május 17-én szintén 12 óráig lehet benyújtani a mozgó urna iránti kérelmeket. Börtönbe került az a 43 éves karcagi férfi, aki május elején előbb szamuráj karddal, majd egy meggyújtott gázpalackkal tartotta rettegésben környezetét. A szolnoki járásbíróság elrendelte a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását, miután tetteivel valós robbanás veszélyt idézett elő a város északi részén. A Jászhegyszolnok vármegyei főügyészség adta hírül, hogy néhány nappal ezelőtt a szóban forgó férfi a saját lakhelyén vált agresszívvá. Ordítozni kezdett a vele egy szobában tartózkodókkal, majd egy szamuráj kardot ragadva az ajtót és az ajtófélfát kezdte ütlegelni. Azt követelte, hogy lakótársai azonnal hagyják el az épületet, különben nem hagy fel az erőszakos viselkedéssel. Bár az ajtóba is belecsapott a karddal, fizikai sérülést ekkor még senkinek nem okozott. Ezt követően a férfi egy gázpalackot rögzített a hátára, és a város északi részének utcáin kezdett sétálni. A nyomás szabályozó csövön kiáramló gázt meggyújtotta, így a háta mögött lángoló palackkal haladt, miközben azt kiabálta, hogy mindenkit felrobbant és megöl. Az ügyészség kiemelte, hogy a férfi tette közvetlen és reális veszélyt jelentett, hiszen a meggyújtott gáz miatt bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna egy robbanás, amely nem csak a közelben tartózkodók életét olthatta volna ki, hanem a környező házakat is romba dönthette volna. A veszélyes helyzetet egy szemfüles járókelő észlelte, aki azonnal értesítette a közelben járőröző rendőröket. A Vese ultrahang vizsgálat állt annak a háromnapos nemzetközi tanfolyamnak a középpontjában, mely a Hetényi Géza kórházban kezdődött. A résztvevők az ország különböző pontjaira egyetemi klinikák nefrológiai centrumaiból érkeztek, hogy megismerjék a gyors és biztonságos képalkotó módszert. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Kalandozunk egy kicsit a múltban, május 8-a rendkívül gazdag évfordulókban. Nézzük, mi minden történt ezen a napon a történelemben és a sztárvilágban. Kezdjük egy évfordulóval, amit ma már említettem. 100 esztendős a természetfilmezés ikonja a Sir David Attenborough, de nem ő az egyetlen ünnepelt a nagyok közül. 51-et tehát fújja el a tortáján a latin pop királya, Enrique Iglesias is. Ma van a Vörös Kereszt világnapja is, alapítója Harry Dunant születésének 166. évfordulója előtt tisztelegve. A művészetek kedvelőinek is tartogat érdekességet a mai dátum. 191 éve született a magyar történelmi festészet egyik óriása, Székely Bertalan, akinek többek között az Egri nők című remek művet is köszönhetjük. Ha pedig a régi filmek szerelmesei közé tartoznak, akkor biztosan ismerik a francia nevettetőt, Fernandet, azaz a felejthetetlen Don Camillo-t. Ő 123 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

11 óra hamarosan a reggeli starterünk a végéhez érkezett. Takács Erika hozza majd a legfontosabb információkat 11-kor, és indul a Napközben magazinunk. Helyi eseményekkel, programajánlatokkal folytatjuk majd a következő órában. Addig is itt van Marics Peti és a Radics Gigi közös felvétele, a Szép mosolyú lány.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felújítasz, építkezel? Vízgáz, fűtéskészülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany- és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyomhotel pénteki ajánlatában tyúkhúsleves, karfiolos sertésszelet burgonyapürével, ehetünk még a húsmentes ajánlatból mákos metéltet, valamint a további főételek közül kemencében sült császárt, erdélyi gombás sertésragút, csülkös sertéspörköltet, kínálnak még olaszos hirce mellett, rántott szeletet bolognai spagettivel és rakott brassóit. A Sólyomhotel várja hívásunkat 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró finomságai péntekre csontleves, májgombócleves, palócleves, a főételek közül pedig kérhető jutúrószt trapacska, fetával töltött rántott borda, sajtos békönös pulykatekes krokettel, a tészta kínálatból pedig bolognai spagettit, milánói pennét és 4 sajtos nyokkit ajánlanak önöknek. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620 240 40 44. A Firpo Pizzeria pénteki napi menüjében bolognai sertésborda, a menüt elérő 2490 forintos áron 11 és 15 óra között. A Karavan önkiszolgáló étterem pénteki finomságai palócleves, vegyes gyümölcsleves, borjúpaprikás párolt krumplival, tejszínes kukoricás csirketokány főtt tésztával, kínálnak még snittinges krémsajttal töltött karajt, fokhagymás sertésflekkent, választható még rántott velő, hegfilé rántva, vagy túrós mini gombóc epres töltelékkel, citromos tejföllel. A Karavan önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. A River Bistróban ehetünk pandurgulyást, mellékére rántott sajt rizssel, tartárral vagy paradicsomos húsgombóc. Rendeletünk az 57 407 500-as telefonszámon. A Pipacsétteremre esik ma a választásunk, náluk fogyasztatunk pandurgulyást vagy tavaszi levest, a mai ajánlatban szerepel még csokis gombóc, mandulás rántott csirkemell, rakott burgonya és vitaminos csirkemell krokettel. Rendelés felvétel 57 405 510. Az Aranykanál étterem várja vendégeit őszi barackrémlevessel vagy székelygulyással. A mai finomságok között pulykapap, paprikás galuskával, kentucky csirkés tortilla tekercs hasábburgonyával, rántott sajt, lazanye, rántott tök rizssel, a vega menüben pedig roston camembert sült zöldséges rizssel. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 3733.
3: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
6: Változóan felhős napos időre számíthatunk, holnap megalakul az új országgyűlés. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leó néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül. Az ajándékok között szerepel a Leó Rómában című film, amely a pápa és az örökváros kapcsolatát mutatja be. Ez a harmadik dokumentumfilm, amelynek 14. Leó a főszereplője. A Perui Leó és a Leó Chicagóból című alkotások tavaly készültek el. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthon teremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás Műszaki Kereskedés és Szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
6: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás Műszaki Kereskedés és Szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra múlt, nagyon kellemes péntek délutat kívánok mindenkinek, ez már a Napközben magazinunk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Nemrég emlékeztünk meg a Jászkó Redenció 281. évfordulójáról, ami az önmegváltás és a szabadságunk visszaszerzésének szimbóluma. Rádiónk az ünnepi megemlékezésen és a hagyományőrző díjak átadásán járt, Kisnémetné királyi kolléganőm összeállítását hallják hamarosan.
1: Ez a Trió Napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM, a Jászság Rádiója. Május 6-án a Jászkun Redencióra emlékeztünk. 281 évvel ezelőtt ezen a napon váltották meg őseink saját erejükből a szabadságukat. A Jászberényi ünnepségen és a hagyományőrző díjak átadásán rádiónk is jelen volt. Kisnémetné királyi összeállítását hallják.
2: Emlékünnepséget tartottak Jászberényben a Jászkun Redemció 281. évfordulója tiszteletére. A jászok és a kunok számára az év legfontosabb dátuma 1745-től kezdődően május 6-a. Ezen a napon írta alá ugyanis a redemciós diplomát Mária Terézia királynő, amellyel visszaadta a jászoknak és a kunoknak a tőlük jogtalanul elvett kiváltságaikat és szabadságukat. A Magyar Országgyűlés 2014-ben történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át. A Dériné rendezvényház dísztermében a jász és kun települések képviselőinek jelenlétében elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte az egybegyűlteket.
3: Köszöntőmet úgy zártam a tavalyi esztendőben, hogy nagyon bízom abban, hogy hamarosan kezet nyújtunk egymásnak, és azt fogjuk végre nézni, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és nem az, ami szétválaszt. Lehetnék nyugodt és boldog, hiszen a közelmúltban megtörtént. De azt gondolom, hogy nem lehetünk maradéktalanul boldogok is. Mondjuk ki őszintén, van egy nagyon nagy restanciánk. Nagyon sokféleképpen, sok helyen emlékezünk meg történelmünkkel medicső időszakára. De ez mit sem ér akkor, hogyha a városok lakóival, az emberekkel, akik képesek nap mint nap saját redemciót létrehozni, ezt nem ismertetjük meg, nem értetjük meg, hiszen az én tapasztalatom itt Jászberényben az, hogy az emberek többsége nem is tudja, hogy az eredet redemció. Óriási nagy baj ez. Szerintem sokkal fontosabb lenne velük ezt megismertetni, az utcára ezt kivinni, az ő kezüket megfúrni, és velük ezt megértetni, mert hogyha ezt nem tesszük, ez az ünnep, ez ki fog halni. Azokkal az emberekkel, akik most itt vannak, ki fog halni, ha nem adjuk tovább. Legyen ez a mai nap üzenete részemről legalábbis, hogy ismertessünk a fiatalokkal, az emberekkel a történelmet a saját hangjukon, a saját stílusukban. Akkor fog ez tovább élni, ez a mi kötelességünk.
2: Kis Gábor, Jászkun főkapitány ünnepi beszédében arról szólt, hogy a redemció ünnepe nem csupán történelmi esemény emléke, hanem szól az identitásról és az összetartozásról is.
4: Ez a nap nem csupán egy történelmi esemény emléke, több annál. Ez a nap az identitásunkról, összetartozásunkról és közös örökségünkről szól. Arról az erőről, amely őseinket arra késztette, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, és arról az erőről, amely ma is bennünk él. A jászkunság területén az identitástudat és hagyományaink ápolása nem alkalmi feladat, hanem mindennapjaink része. Számos rendezvény, közösségi esemény és ünnep bizonyítja, hogy a jászok, kunok és kiskunok élő közösséget alkotnak. Egy olyan közösséget, amely újra és újra megéli az összefogás erejét és a redemció szellemiségét. Mert a redemció nem csupán történelmi cselekmény volt. Érték, példa, örökség. Általa különbek lettünk, és hisszük, hogy különbek vagyunk ma is mindazok, akik ezt az örökséget hordozzuk és továbbadjuk. Öröm számomra, hogy az utóbbi időben egyre több felkérést kapok arra, hogy fiataloknak beszéljek történelmünkről. Akár az 1848-49-es szabadságharcról, akár a kapitányok életéről és megválasztásáról. Jó látni a gyermekek csodálkozását, amikor először találkoznak hagyományainkkal, viseletünkkel, múltaink értékeivel.
2: A Jászberényi Jászkun Redemciós Emlékünnepségen dr. Barta Júlia etnográfus keletkutató tartott előadást a jászkun ősiség és a kivívott autonómia jelentőségéről.
5: Mária Terézia kiváltságos levele, amit 1745. május 6-án írt alá, és amit ebben a városban, Jászberényben hirdettek ki, visszahelyezte a jászkunságot a korábbi jogállásába, visszaadva ezzel az autonómia jogát, az önrendelkezés szabadságát. A Magyarországgyűlés 2014. február 4-i ülése a redemció kihirdetésének napját Jászkun emléknappá nyilvánította. Múltunk felidézése, hagyományaink és kultúránk megőrzése, őseink emléke előtti tisztelgés, mindnyájunk kötelessége. A rendelkezés szabadsága, a jászkun ősiség, voltak éppen az autonómia jogi keretbe foglalva. A jászkun ősiség alapja 1745-től a redemció kihirdetésétől a megváltott föld. Olyan erős alapot jelentett az itt élő népnek, mely máig meghatározza a kunok és jászok életét, identitását, gyakran példát adva a hazának. A 13. században hazánkba beköltöző két keleti népcsoport, két különböző származású, kultúrájú, de az idők folyamán a magyarságba olvadó nép, a jász és a kun közel 800 év elteltével magyarrá vált, de olyan módon, hogy az etnikai tudatát, műveltségének számos elemét máig megőrizte.
2: Dr. Barta Júlia előadásában rávilágított arra, hogy a jászkun redemció napjainkban is velünk élő örökség, és formaiságában is megjelenik, mind a jászoknál, mind pedig a kunoknál.
5: Az ezredfordulót követően, de különösképp a globalizációs nyomás ellensúlyozásaként megfigyelhető a jász és a kun identitástudat újabb feléledése. Az egykori katonai erények felidézése kapcsán huszárbandériumok alakultak. Ezzel párhuzamosan a jászság visszavette a népviseletét, és ma már nem múlhat el jeles ünnep anélkül, hogy a színes jászviseletbe öltözött asszonyok ne jelennének meg. Ugyanez a nagykunságról csak óvatosan mondható el, hiszen a református viselet sokkal puritánabb ízlésű, de itt is mindenkor megjelenik az ünnepeken a magyaros, a módos parasztpolgári viseletet idéző öltözék. Szülőföldünk életében mérföldkő az a nap, amikor 2014. február 4-i ülésén az országgyűlés május 6-át a Jászkun 3-as kerület önmegváltását, a redemciót lehetővé tévő diploma Mária Terézia általi aláírásának napját a Jászkun önmegváltás emléknapjává nyilvánította. Ma, amikor a két keleti nép a jász és a kun beköltözésének 787. a jászkun önmegváltás 281. évfordulóját ünnepeljük, emlékezzünk elejünkre, és gondoljunk arra az örökségre, amely szellemében döntéseinkkel a szűkebb pátriánk boldogulását szolgáljuk.
2: A jászberényi jászkun redemciós emlékünnepségen került sor a jászkun kapitányok tanácsa által.

0: kormányok tanácsa a jászmusság hagyományőrzéséért díjat adományozza Káldobos Beáta kulturális menedzser részére.
1: Ilyen erős identitású közösségben nem volt nehéz asszimilálódni, és olyan jásszá válni, akinek ma egy ilyen díjat átadnak, úgyhogy tartsák meg a jászok ezt a nagyon szoros és nagyon nagyfokú hagyományőrzésüket, mert a helyieknek meg kell ezt tapasztalniuk és meg kell élniük, akik pedig nem ismernek minket, a kulturális örökségünkkel ide tudjuk őket vonzani. Köszönöm szépen!
0: A nagykun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun Kapitányok Tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Nagy Emese néprajzkutató részére.
2: Azt hiszem, hogy aki közösségért dolgozik, az mindig azzal szokta kezdeni, közösségért és közösségben, hogy ez a díj valójában nem neki jár. Egy ilyen életút feladatainak, vagy eddigi tevékenységeinek a felvonultatása már is számtalan feladatot tűz ki az ember elé. De a közösséggel kezdtem, ennyiféle dolgot, és olyan módon, hogy ezt el is ismerjék, csak egy nagyon jó közösségben lehet működtetni, azt gondolom. Az egyik feladatunk pontosan az, hogy a helyi értékeinket valahogy tovább tudjuk a fiataljainknak adni. Ott a helyi kultúrában szervesülve, megfelelő tartalommal és megfelelő minőségben.
0: A kiskun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun Kapitányok Tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Szijjártó Judit néptáncpedagógus részére.
3: Szeretném megköszönni annak az előterjesztőnek, aki engem megtisztelt abban, hogy én díjazott lehetek, és köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem arra, hogy ezt én megérdemlem. Ez nem csak az én érdemem, ez a csapatom is, akik mögöttem állnak, és nagyon sok embernek, aki támogat bennünket ott a városunkban is. Nagyon nehéz, úgy ahogy mondtuk, hogy a fiatalokat megcélozni, de minden percben azon dolgozunk, hogy ott legyenek velünk a fiatalok mindenhol, ahol csak erre szükség van, és hogy velünk együtt próbálják meg élvezni azt, amit kaptunk örökségül az idősebbektől. Mert addig, amíg a hagyományokra odafigyelünk és megőrizzük, addig élni fogunk. És azt szoktuk mondani, ha élsz, táncolsz, ha táncolsz, élsz.
4: A jászberényi emlékünnepséget követően a megemlékezés a Jász emlékműnél folytatódott, ahol a Jász és Kun települések képviselői elhelyezték a tisztelet és az emlékezés koszorúit. Ezt követően a redemciós emlékoszlopnál is koszorút helyeztek el, ami szimbolizálja a Jászkun 3-as kerület egykori és mai összetartozását.
5: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt, a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
4: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
3: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n. Vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menü ajánló.
7: A Sólyomhotel pénteki ajánlatában tyúkhúsleves, karfiolos sertésszelet burgonyapürével, ehetünk még a húsmentes ajánlatból mákos metéltet, valamint a további főételek közül kemencében sült császárt, erdélyi gombás sertésragút, csülkös sertéspörköltet, kínálnak még olaszos hirce mellett, rántott szeletet bolognai spagettivel és rakott brassóit. A Sólyomot elvárja hívásunkat 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró finomságai péntekre csontleves, májgombócleves, palócleves, a főételek közül pedig kérhető jutúrósztrapacska, fetával töltött rántott borda, sajtos békönös pulykatekes krokettel, a tészta kínálatból pedig bolognai spagettit, milánói pennét és négy sajtos nyokkit ajánlanak önöknek. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620 240 40 44. A Firpo pizzéria pénteki napi menüjében bolognai sertésborda, a menüt elérő 2490 forintos áron 11 és 15 óra között. A Karavan önkiszolgáló étterem pénteki finomságai palócleves, vegyes gyümölcsleves, borjú paprikás párolt krumplival, tejszínes kukoricás csirketokány főtt tésztával, kínálnak még snidlinges krémsajttal töltött karajt, fokhagymás sertésflekkent, választható még rántott velő, hegfilé rántva, vagy túrós mini gombóc epres töltelékkel, citromos tejföllel. A Karavan önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. A River Bistróban ehetünk pandurgulyást, mellékére rántott sajt rizssel, tartárral vagy paradicsomos húsgombóc. Rendeletünk az 57 407 500-as telefonszámon. A Pipacs étteremre esik ma a választásunk, náluk fogyasztatunk pandurgulyást vagy tavaszi levest, a mai ajánlatban szerepel még csokis gombóc, mandulás rántott csirkemell, rakott burgonya és vitaminos csirkemell krokettel. Rendelés felvétel 57 405 510. Az Aranykanál étterem várja vendégeit őszi barackrémlevessel vagy székelygulyással. A mai finomságok között pulyka paprikás galuskával, kentucky csirkés tortilla tekercs hasábburgonyával, rántott sajt, lazanye, rántott tök rizssel, a vega menüben pedig roston camembert sült zöldséges rizssel. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 3733.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy jótékonysági szolgálat épületének ablakát betörte Tiszaburán egy 33 éves helyi férfi, lefeszítette a lakatpántot az ajtóról és a raktárból, fűkaszákat, 25 liter benzint, egy vastalicskát és egy dobra szerelt locsoló tömlőt vitt el. A lopási kár meghaladja 300 ezer forintot, mindezt egy tóparton rejtett el, hogy azokat később eladja. Ezt követően újra lopni ment, ekkor egy helyi magánház udvarára bement, és a garázsból benzinmotoros fűkaszákat lopott el 120 ezer forint értékben. A rendőrök gyorsan az elkövető nyomára bukkantak, akit elfogtak és előállítottak. Két rendbeli lopásbüntet miatt kihallgatták, a nyomozók a lopott értékek egy részét lefoglalták, és azokat a sértetteknek visszaadták. Ismét napirendre került egy gyors étterem létesítésének lehetősége Jászberényben. A képviselőtestület döntése új lendületet adhat a városban tervezett McDonald's étterem építésének. Mint a testületi ülésen elhangzott, az amerikai gyors étterem láncok próbálkozása nem új keletű Jászberényben, már 2022-ben is felmerült egy McDonald's építésének lehetősége a Tesco áruház területén, ám ezek a tervek végül megtorpantak. Ugyanerre az ingatlanra egy másik cég, a szintén amerikai érdekeltségű KFC is éttermet kívánt létesíteni, ám ez a folyamat is megakadt. Most ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal a McDonald's, hogy a Tesco áruház területén egy 400 négyzetméter alapterületű, drive-in szolgáltatással is rendelkező McDonald's étteremet létesítsen Jászberényben. Ehhez a helyi építési szabályzat módosítását kérte, valamint ezzel együtt benyújtotta a telepítési tanulmánytervet is. Alvári Csaba főépítész.
9: Ez egy olyan előterjesztés, amelyhez hasonló már két ízben járt a képviselőtestület előtt. Először talán emlékszik el mindenki, 2022-ben egy McDonald's étterem építése ügyében hoztunk egy ilyen előterjesztést. Az nem valósult meg, utána jött a KFC ugyanilyen szándékkal, az sem valósult meg. És ezek után a McDonald's felvette velünk ismételten a kapcsolatot, és némi előkészítés után eljutottunk odáig, hogy egyrészt megszülethessen ez az előterjesztés, másrészt reménykedhetünk abban, hogy mégiscsak történni fog valami. Egészen komolyan gondolják. Most ott tartunk, hogy ennek az előterjesztésnek a megszavazásával el tudunk indítani egy rendezési tervmódosítási folyamatot. Annak érdekében, hogy a Tesco áruház területén ki tudjunk jelölni egy új építési helyet, ahol is megvalósulhat majd ez az étterem. Ez egy első lépés a mai határozati javaslat elfogadása, első lépés lehet ezen az úton. Ezzel elindítjuk a rendezési terv módosításának folyamatát, és amint ez a folyamat véget ér, körülbelül fél éves folyamatnak nézünk elébe legalább, amint ez a folyamat véget ér, utána nyílik lehetőség az engedélyeztetése, majd ezt követően a beruházásra. Minden a beruházó szándékai szerint alakul, akkor a jövő évben valamikor talán meg is tud nyílni egy ilyen étterem.
8: Budai Lóránt polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani szándék nem csak terv lesz, és jövőre megnyílhat a gyors étterem Jászberényben.
10: Valóban egy újabb nulladik első lépésnél járunk, amiben tudjuk támogatni ezt a törekvést. Én nagyon bízom benne, hogy a legutóbbihoz képest ez nem fog elhalni. Így van, akkor nem tett jót, hogy a képviselőtestület egy kampányidőszakban volt, és ezt mindenki igyekezett ezt kihasználni, és nem túl lelkesen fogadta mindenki ezt a hírt. Ez sem tett jót szerintem a szándéknak, de bízunk benne, hogy ez idén más lesz, és valóban a szándék szerint idén elkezdődik, és talán jövőre meg tud valósulni.
8: Bozsik Ferenc képviselő hozzászólásában a közlekedési viszonyok változásáról, a várhatóan megnövekvő közúti forgalom helyzetéről beszélt.
11: Ha jól emlékszem, akkor az első McDonald's esetében a várható óriási forgalomra való hivatkozással eleve egy ilyen körforgalom kialakítása volt az egyik alapfeltétele a KPM-nek, vagy nem tudom kinek azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne torlódjon vissza a sínekig az esetleges sorban állóknak a köre. Ez egyébként összességében nem teljesen valóságtól elrugaszkodott történet, azért most ott a kanyarodósában azért fel tud torlódni, hogy ez most ez a veszély most nem fenyeget, vagy ez valahogy ezt meg fogjuk tudni ugrani, mert lehetséges, hogy talán ez lenne az első lépés, amit azért is, hogy a beruházónak sem legyen fölösleges rengeteg köre ezzel, meg hogy a városlakókban sem legyen újra egy remény arra, hogy az része a városnak, aki szeretne mondjuk egy McDonald's-ban vagy egy KFC-ben étkezni, az esetleg most ismét kap egy reményt, aztán megint összeesik ez a dolog, úgyhogy esetleg, hogyha ezt körül tudjuk járni, az lehetséges, hogy a gyűrölépés.
8: Alvári Csaba főépítész válaszában elmondta, a korábbi közlekedési tanulmányok szerint a Tescohoz vezető kereszteződés bírni fogja a megnövekvő gépjármű forgalmat, de szükség szerint a beruházónak kell majd az esetleges korrekciót elvégezni.
9: Valóban ez a kérdés ez felmerült 2022 az első alkalommal, még a McDonald's-os első próbálkozásnál. Mi is feltételeztük azt, hogy a forgalom növekedni fog, ez szinte biztos, hogyha ez az étterem jól fog működni, akkor igen, nagyobb lesz a forgalom, ez kétségtelen. Akkor készült egy olyan tanulmány, amely a telepítési tanulmány terv részét képezte, közlekedési fejezete is volt ennek a tanulmánytervnek, és akkor egyrészt az üzleti terv számításaival összhangba végig gondolták azt, beruházói részről, hogy valóban szükség lehet egy olyan fejlesztésre, vagy sem, nekik az jött ki, hogy nem feltétlenül. Ha mégiscsak akkor lesz a forgalom, akkor meg azt gondolom, hogy maga a beruházó lesz rákényszerítve, illetve a Tesco is rá lesz kényszerítve. Tehát a telek tulajdonosa és használói rá lesznek kényszerítve arra, hogy ott történjék valami. Első körben az volt a vélemény, ami egyébként a KFC-s kísérleteknél is előtérbe került, és ott is végig gondoltuk, az volt a vélemény, hogy nagy valószínűséggel bírni fogja ez a kereszteződés a megnövekedett forgalmat is. Annál is inkább lehet ezt gondolni, mert valójában a Tesco-nál ténylegesen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a forgalom. Akkor elképzelhető, hogy ott majd történni fog valami. Ezek a jeles napjainkhoz kapcsolódnak. Egy átlagos hétköznapon nincs akkora forgalom, ami elgondolásunk szerint, amit ne tudna kiszolgálni ez a kereszteződés.
8: A képviselőtestület elfogadta azt a tervet, mely többek között tartalmazza a módosítási koncepciót és elemzi a közlekedési és közműviszonyokat is. Mivel a tervezett helyszínen továbbra is a település rendezési eszközök módosításával valósulhat meg a McDonald's étterem, ezért ezt is jóvá hagyta a testület. A módosítást és a beruházásból fakadó esetleges fejlesztések költségét a beruházó viseli. Ahogy a képviselőtestület ülésen elhangzott, ha minden a beruházó szándéka szerint alakul, akkor jövőre megnyílhat az első McDonald's a Jászságban. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti, keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Útépítésünkek vannak a 31-es jelű Budapesti Ászberény Dormán másodrendű főút 45-ös kilométer szelvénye térségében Tápiószecsőnél. A munkavégzés miatt mindkét irányban útszűkület van érvényben, várhatóan június végéig. Az útmenti növényzetet kasszálják a 311-es Nagykátacegléd másodrendű főút teljes szakaszán, mindkét irányban lassabb haladásra számítanak a munkátok kapcsán az erre utózók. Jászalsó-Szentgyörnél tart az útfelújítás a 32-26-os Jászalsó-Szentgyör-Tiszasúj összekötő úton, a 0-es kilométer szelvénél a belterületi szakaszon zajlik a munkavégzés jelen pillanatban. A 32-27-es Újszász-Jászapáti összekötő úton autóznak, Százverek és Jászladány, valamint Jászapáti térségében számítatnak útépítési munkátok miatt hosszabb menetidőre.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: át a pillanatokat, ismerje meg a helyi értékeket. Ez a Trió napközben.
1: Nézzünk néhány kikapcsolódási lehetőséget a következő napokra térségünkből. Az első Jász-Nagykun Szolnok vármegyei néptáncfesztivált rendezik meg Szolnokon pénteken délután 13:30-tól az Abanovák Agóra Kulturális Központban, a belépés díjtalan. Egy igazán különleges gasztrokaland vár a látogatókra Karcagon, ahol szombaton rendezik meg a Pusztán Barbecue és Gasztrofesztivált, amely a füstös ízek, a zene és a közösségi élmények ünnepe. A rendezvény központi helyszíne a Karcagkincse Művészeti és Konferencia Központ, ahol egyetlen nap alatt találkozik a barbecue kultúra, a családi kikapcsolódás és az esti fesztivál hangulat. Az események reggel 8 órakor kezdődnek majd holnap. Szolnokon szintén holnap szombaton rendezik meg a Rollover lépcsőfutó bajnokságot a vízügyi székházban. A Magyar Tűzoltósport Egyesület által szervezett eseményen a hivatásos versenyzők mellett civilek is indulhatnak az ízi kategóriában, így mindenki próbára teheti magát. A civil nevezési díjaknak jótékony célja is van, a teljes bevétellel a Szolnok és térsége mentésért egyesület munkáját támogatják. A program 9 órakor kezdődik. A Madarak és Fák napja alkalmából Szolnokon különleges programmal készülnek a Bagolyvár Vadasparkban. Sólyom testközelből erdei kincsek, játékos felfedezés, látványetetések és vadasparki élmények, ezek várják a látogatókat. Délelőtt 10 és dél között sólymezbemutatót is tartanak, szelfizni is lehet majd a madarakkal. A programban Északi Fanni kerületvezető erdész, vadász és sólymász segít. Délelőtt 10 és délután 1 óra között erdei kincsestárral és játszóházzal várják az erdőpedagógusok a gyerekeket, a látványetetéseknél 11 órakor a vidrákkal, 11:30-kor a muflonokkal és a vaddisznókkal, délben pedig a pónikkal találkoztatnak az érdeklődők. Tiszafüreden holnap rajtol a 19. Borsot Kem Tour de Tiszató, amely során ismét benépesül majd a Halastér, a Kerékpárút és a Tiszató körüli táj. A résztvevők választatják a kihívásokkal teli 100 és 65 kilométeres távot, vagy élvezhetik a 28 kilométernyi könnyed bringázást. A rajt 12:30 és 12 óra 45 perc között lesz. Zagyvarékas gyereknapot és szabadidős lovasversenyt rendez a Kisszögi sportpályán szombaton. Délelőtt 10-től egész napos programok várják a kicsiket és nagyokat. A szabadidős lovasverseny reggel 8 órakor kezdődik, a kísérő programok pedig 13 órától. Lesz arcfestés, lufi hajtogatás, ügyességi játékok, illetve több mint 20 féle népi játék és kispályás foci. Május 10-én itt Jászberényben az Állat és Növénykert különleges programokkal készül a Madarak és Fák napja alkalmából. A látványetetési programban a madarak jutnak majd nagyobb szerephez. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok, bármelyik programra is essen a választás.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: Ennyi fér bele. Május 8-án pénteken a Trio FM délőtti összeállításában Zsupos Ági veszi át a stafétát 14 órától. Itt lesz a délutáni műszak. Ági pedig hozza a mai ízelítőt. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! A mai adásból nagyon sok minden kiderül, hogyha velem tartanak a hallgatók a délutáni műszakban. Például, hogy miért számít a máj az egyik legjobb természetes vasforrásnak, de hogyha nem szeretjük ezt az ételt, akkor ajánlok majd mást, ami szintén jól lehet alternatívának. És mire kell figyelni a kerti zöld hulladék égetésénél? Beszélünk arról, hol található a világ legrövidebb szárazföldi határa, és azt is, hogyan javítja a koncentrációt. Egy rövid délutáni szundi. Szó lesz arról, hogy sok dolgozó miért tart a mesterséges intelligencia erőltetésétől, és milyen kockázatokat rejthet az előre elkészített zacskós saláta. A végén pedig egy különös turisztikai esetről is beszámolok, de erről még most nem mondok el többet. Tartsanak velem, és kiderül 2-től este 6-ig a délutáni műszakban.
0: Ági, mi mást is kívánhatnék? Jó munkát délután, a hétvégére pedig sok pihenést. Hallgatóinktól most búcsúzom, holnap reggel 7-kor ismét jelentkezem majd, együtt indítjuk a hétvégét is a Trión. Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm, hogy velem tartottak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Deák Bill Gyula, Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
4: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
5: Tényleg? És megéri elmenni?
4: Hát persze! Be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
5: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
4: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
5: Ez tetszik.
4: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
5: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
4: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
7: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellitei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légi csapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg 3 a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Királyéva. Az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében május 17-ére tűzték ki. Balogh Béla volt alpolgármester még januárban jelentette be, hogy lemond önkormányzati megbízatásáról, a megüresedett mandátum betöltésére időközi választást írt ki a helyi választási bizottság. A törvényi határidői két jelöltet vettek nyilvántartásba, Deméné Ilonka Gabriella függetlenként indul a Voksokért, míg Kaszab Adonisza Mi Hazánk mozgalom színeiben. A választó polgárok két szavazókörben, a központi óvodában és a Klapka György iskola tankonyha épületében adhatják le szavazataikat. Jelenleg összesen 1879 állampolgár jogosult arra, hogy leadja a voksát az 5-ös számú választókerületben. A mozgássérült választópolgár május 14-én 16 óráig igényelheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A mozgó urna iránti kérelmet elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus úton vagy levélben május 14-én 16 óráig kell benyújtani. Személyesen ezt május 15-én 16 óráig lehet megtenni. A mozgó urna iránti kérelmet meghatalmazott útján 2026. május 15-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Elektronikus azonosítással elektronos úton május 17-én szintén 12 óráig lehet benyújtani a mozgó urna iránti kérelmeket. Börtönbe került az a 43 éves karcagi férfi, aki május elején előbb szamurájkarddal, majd egy meggyújtott gázpalackkal tartotta rettegésben környezetét. A szolnoki járásbíróság elrendelte a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását, miután tetteivel valós robbanásveszélyt idézett elő a város északi részén. A Jászhegyszolnok vármegyei főügyészség adta hírül, hogy néhány nappal ezelőtt a szóban forgó férfi a saját lakhelyén vált agresszívvá. Ordítozni kezdett a vele egy szobában tartózkodókkal, majd egy szamuráj kardot ragadva az ajtót és az ajtófélfát kezdte ütlegelni. Azt követelte, hogy lakótársai azonnal hagyják el az épületet, különben nem hagy fel az erőszakos viselkedéssel. Bár az ajtóba is belecsapott a karddal, fizikai sérülést ekkor még senkinek nem okozott. Ezt követően a férfi egy gázpalackot rögzített a hátára, és a város északi részének utcáin kezdett sétálni. A nyomás szabályozó csövön kiáramló gázt meggyújtotta, így a háta mögött lángoló palackkal haladt, miközben azt kiabálta, hogy mindenkit felrobbant és megöl. Az ügyészség kiemelte, hogy a férfi tette közvetlen és reális veszélyt jelentett, hiszen a meggyújtott gáz miatt bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna egy robbanás, amely nem csak a közelben tartózkodók életét olthatta volna ki, hanem a környező házakat is romba dönthette volna. A veszélyes helyzetet egy szemfüles járókelő észlelte, aki azonnal értesítette a közelben járőröző rendőröket. Hatalmas erdőtűz pusztított Jászberény Portelek határában 15 hektáron a minap. A helyzetet súlyosbította a nyárfák ilyenkor lehulló, vattaszerű termése, ami szinte futótűzként vezette tovább a lángokat a száraz aljnövényzetben, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A jászberényi, a szolnoki, a cegléd és nagykátai hivatásos egységek mellett a jászboldogházai önkéntesek is a helyszínre vonultak. Összesen 4 vízsugárral próbálták megállítani a tűzfalat, mielőtt az elérni a lakott ingatlanokat. A 6 veszélyeztetett tanyából 5-öt sikerült megvédeniük az egységeknek. Az egyik ingatlant azonban sajnos nem kímélte a tűz. Ott egy 120 négyzetméteres fatároló, benne értékes szerszámgépekkel és tűzifával teljesen megsemmisült. Egy 60 négyzetméteres ol tetőszerkezete beszakadt, egy nyári konyhában pedig egy turista gázpalack felrobbant, beomlasztva a födémet. A tűzoltóknak a romok közül még időben sikerült kihozniuk 2 másik gázpalackot, megelőzve ezzel a további robbanásokat. A beavatkozást erőgépekkel és terepjárókkal is megtámogatták. A Vese ultrahang vizsgálat állt annak a 3 napos nemzetközi tanfolyamnak a középpontjában, mely a Hetényi Géza kórházban kezdődött. A résztvevők az ország különböző pontjairól egyetemi klinikák nefrológiai centrumaiból érkeztek, hogy megismerjék a gyors és biztonságos képalkotó módszert. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti, keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintélyt parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Nőtt az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellitei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4%, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Az emlékhelyek napján holnap nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
5: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a

0: Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
5: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
6: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
5: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
13: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
14: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
15: Volt a reklám.
16: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
17: Már jövőre megnyírhat egy gyors étterem Jászberényben. Egy jászkunsági jótékonysági szolgálat épületébe törtek be. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Ismét napirendre került egy gyors étterem létesítésének lehetősége Jászberényben. A képviselőtestület döntése új lendületet adhat a városban tervezett McDonald's étterem építésének. Mint a testületi ülésen elhangzott, az amerikai gyors étterem láncok próbálkozása nem új keletű Jászberényben, már 2022-ben is felmerült egy McDonald's építésének lehetősége a Tesco áruház területén, ám ezek a tervek végül megtorpantak. Ugyanerre az ingatlanra egy másik cég, a szintén amerikai érdekeltségű KFC is éttermet kívánt létesíteni, ám ez a folyamat is megakadt. Most ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal a McDonald's, hogy a Tesco áruház területén egy 400 négyzetméter alapterületű, drive-in szolgáltatással is rendelkező McDonald's étteremet létesítsen Jászberényben. Ehhez a helyi építési szabályzat módosítását kérte, valamint ezzel együtt benyújtotta a telepítési tanulmánytervet is. Alvári Csaba főépítész.
18: Ez egy olyan előterjesztés, amelyhez hasonló már két ízben járt a képviselőtestület előtt. Először talán emlékszik el mindenki, 2022-ben egy McDonald's étterem építése ügyében hoztunk egy ilyen előterjesztést. Az nem valósult meg, utána jött a KFC ugyanilyen szándékkal, az sem valósult meg. És ezek után a McDonald's felvette velünk ismételten a kapcsolatot, és némi előkészítés után eljutottunk odáig, hogy egyrészt megszülethessen ez az előterjesztés, másrészt reménykedhetünk abban, hogy mégiscsak történni fog valami. Egészen komolyan gondolják. Most ott tartunk, hogy ennek az előterjesztésnek a megszavazásával el tudunk indítani egy rendezési tervmódosítási folyamatot. Annak érdekében, hogy a Tesco áruház területén ki tudjunk jelölni egy új építési helyet, ahol is megvalósulhat majd ez az étterem. Ez egy első lépés a mai határozati javaslat elfogadása, első lépés lehet ezen az úton. Ezzel elindítjuk a rendezési terv módosításának folyamatát, és amint ez a folyamat véget ér, körülbelül fél éves folyamatnak nézünk elébe legalább, amint ez a folyamat véget ér, utána nyílik lehetőség az engedélyeztetésre, majd ezt követően a beruházásra. Minden a beruházó szándékai szerint alakul, akkor a jövő évben valamikor talán meg is tud nyílni egy ilyen étterem.
17: Budai Lóránt polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani szándék nem csak terv lesz, és jövőre megnyílhat a gyors étterem Jászberényben.
19: Valóban egy újabb nulladik első lépésnél járunk, amiben tudjuk támogatni ezt a törekvést. Én nagyon bízom benne, hogy a legutóbbihoz képest ez nem fog elhalni. Így van, akkor nem tett jót, hogy a képviselőtestület egy kampányidőszakban volt, és ezt mindenki igyekezett ezt kihasználni, és nem túl lelkesen fogadta mindenki ezt a hírt. Ez sem tett jót szerintem a szándéknak, de bízunk benne, hogy ez idén más lesz, és valóban a szándék szerint idén elkezdődik, és talán jövőre meg tud valósulni.
17: Bozsik Ferenc képviselő hozzászólásában a közlekedési viszonyok változásáról, a várhatóan megnövekvő közúti forgalom helyzetéről beszélt.
20: Ha jól emlékszem, akkor az első McDonald's esetében a várható óriási forgalomra való hivatkozással eleve egy ilyen körforgalom kialakítása volt az egyik alapfeltétele a KPM-nek, vagy nem tudom kinek azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne torlódjon vissza a sínekig az esetleges sorban állóknak a köre. Ez egyébként összességében nem teljesen valóságtól elrugaszkodott történet, azért most ott a kanyarodósában azért fel tud torlódni, hogy ez most ez a veszély most nem fenyeget, vagy ez valahogy ezt meg fogjuk tudni ugrani, mert lehetséges, hogy talán ez lenne az első lépés, amit azért is, hogy a beruházónak sem legyen fölösleges rengeteg köre ezzel, meg hogy a városlakókban sem legyen újra egy remény arra, hogy az része a városnak, aki szeretne mondjuk egy McDonald's-ban vagy egy KFC-ben étkezni, az esetleg most ismét kap egy reményt, aztán megint összeesik ez a dolog, úgyhogy esetleg, hogyha ezt körül tudjuk járni, az lehetséges, hogy az újra lépés.
17: Alvári Csaba főépítész válaszában elmondta, a korábbi közlekedési tanulmányok szerint a Tescohoz vezető kereszteződés bírni fogja a megnövekvő gépjármű forgalmat, de szükség szerint a beruházónak kell majd az esetleges korrekciót elvégezni.
18: Valóban ez a kérdés ez felmerült 2022 az első alkalommal, még a McDonald's-os első próbálkozásnál. Mi is feltételeztük azt, hogy a forgalom növekedni fog, ez szinte biztos, hogyha ez az étterem jól fog működni, akkor igen, nagyobb lesz a forgalom, ez kétségtelen. Akkor készült egy olyan tanulmány, amely a telepítési tanulmány terv részét képezte, közlekedési fejezete is volt ennek a tanulmánytervnek, és akkor egyrészt az üzleti terv számításaival összhangba végig gondolták azt beruházói részről, hogy valóban szükség lehet egy olyan fejlesztésre, vagy sem. Nekik az jött ki, hogy nem feltétlenül. Ha mégiscsak akkor lesz a forgalom, akkor meg azt gondolom, hogy maga a beruházó lesz rákényszerítve, illetve a Tesco is rá lesz kényszerítve. Tehát a telek tulajdonosa és használói rá lesznek kényszerítve arra, hogy ott történjék valami. Első körben az volt a vélemény, ami egyébként a KFC-s kísérleteknél is előtérbe került, és ott is végig gondoltuk. Az volt a vélemény, hogy nagy valószínűséggel bírni fogja ez a kereszteződés a megnövekedett forgalmat is. Annál is inkább lehet ezt gondolni, mert valójában a Tesco-nál ténylegesen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a forgalom. Akkor elképzelhető, hogy ott majd történni fog valami. Ezek a jeles napjainkhoz kapcsolódnak. Egy átlagos hétköznapon nincs akkora forgalom, ami elgondolásunk szerint, amit ne tudna kiszolgálni ez a kereszteződés.
17: A képviselőtestület elfogadta azt a tervet, mely többek között tartalmazza a módosítási koncepciót és elemzi a közlekedési és közműviszonyokat is. Mivel a tervezett helyszínen továbbra is a település rendezési eszközök módosításával valósulhat meg a McDonald's étterem, ezért ezt is jóvá hagyta a testület. A módosítást és a beruházásból fakadó esetleges fejlesztések költségét a beruházó viseli. Ahogy a képviselőtestület ülésen elhangzott, ha minden a beruházó szándéka szerint alakul, akkor jövőre megnyílhat az első McDonald's a Jászságban. Egy jótékonysági szolgálat épületének ablakát betörte Tiszaburán egy 33 éves helyi férfi. Lefeszítette a lakatpántot az ajtóról és a raktárból, fűkaszákat, 25 liter benzint, egy vastalicskát és egy dobra szerelt locsoló tömlőt vitt el. A lopási kár meghaladja 300 ezer forintot, mindezt egy tóparton rejtett el, hogy azokat később eladja. Ezt követően újra lopni ment, ekkor egy helyi magánház udvarára bement, és a garázsból benzinmotoros fűkaszákat lopott el 120 ezer forint értékben. A rendőrök gyorsan az elkövető nyomára bukkantak, akit elfogtak és előállítottak. Két rendbeli lopásbüntet miatt kihallgatták, a nyomozók a lopott értékek egy részét lefoglalták, és azokat a sértetteknek visszaadták. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei.
5: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Megválasztásának első évfordulóján Pompejbe látogat 14. Leó pápa. A török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás nyílik az Egri várban. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Megválasztásának első évfordulóján Pompejbe látogat 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Szent Mária ünnep alkalmából érkezett az olasz zarándok helyre, ahol hívők ezrei fogadták. A korábbi püspököt egy éve választották a történelem első amerikai születésű pápájává. 14. Leó pápa a békéért és megbékéléséért imádkozott, a Szent Atya ma Nápolyba is ellátogat. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet minőség megőrzési probléma miatt. Az emlékhelyek napján holnap nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Földtől a kiskertekig együtt növekedünk.
5: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható, hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Földtől a kiskertekig együtt növekedünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Indul egy újabb délutáni műszak már pénteken, készülve a hétvégére május 8-án a Mihályok és a Gézák névnapján. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Sok-sok fontos témáról fogunk beszélni, például arról súlyos bírság járhat a kerti zöld hulladék égetésért. Tessenek erre ebben az időszakban is odafigyelni. És a máj az egyik legjobb természetes vasforrás, de annak sem kell aggódnia. Aki nem szereti annyira, adok majd néhány alternatívát. 0630 301 22 77. Ez az SMS Viber elérhetőségünk. Ma is szívesen fogadom az üzeneteiket, hogyha megosztanának velem valamit. Addig pedig érkezzen 2 óra után Justin Timberlake és Kiárák közöse. Én Zsupos Ági vagyok. 1, 2, 3.

97.7 Trio FM melletted szól. A máj kiemelkedően sok vasat tartalmaz. 100 g csirkemáj egy felnőtt napi vasigényének nagy részét fedezheti, emellett több fontos vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz. De sokan nem szeretjük a májat, én is csak úgy szájhúzogatva szoktam elfogyasztani, bár hogyha jól van elkészítve, akkor azért meggondolom, de más élelmiszerekből is pótolhatjuk a vasat, például pulykahúsból, spenótból, tökmakból, fekete babból, aszalt sárga barackból vagy tofuból. A vasra a vérképzéshez és az immunrendszer megfelelő működéséhez is szükség van. Hiánya vérszegénységet okozhat. Súlyosabb esetben pedig a koncentrációra is hatással lehet. A vas szükséglet életkortól és élethelyzettől függően változhat. Ha úgy érzik, hogy csökkent a szint, tehát fáradékonyság jelentkezik, vagy hajhullás, akkor érdemes kikérni egy szakértő segítségét. Érkezzen Calvin Harris, Sam Smith és a Desire.

97.7 Trio FM melletted szól, indul egy újabb szakasza itt a délutáni műszaknak, méghozzá a helyi információkkal, ezeket Kisnémetné Király Évától hallhatják. Érdemes lesz 14:30 után is velünk tartani, beszélünk majd arról, hogy súlyos bírság járhat a kerti zöld hulladék égetésért, és tudom, hogy lassan következik az az időszak, amikor kicsit könnyelműebben gyújtunk tüzet a kertesházas régiókban, ebben segítek majd. A friss hírek után Sabrina Carpenter zenél, ez lesz a Tears.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Nézd csak! Ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbek

0: szakértőkért, szívvel, lélekkel.
1: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
2: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Nyárfaerdőben pusztított a tűz porteleknél. Börtönbe került a lángoló gázpalackkal a hátán fenyegetőzött férfi. Két önkormányzati képviselőjelölt verseng Jászberényben az időközi önkormányzati választáson. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Hatalmas erdőtűz pusztított Jászberény portelek határában 15 hektáron a minap. A helyzetet súlyosbította a nyárfák ilyenkor lehulló, vattaszerű termése, ami szinte futótűzként vezette tovább a lángokat a száraz aljnövényzetben, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászberényi, a szolnoki, a cegléd és nagykátai hivatásos egységek mellett a jászboldogházai önkéntesek is a helyszínre vonultak. Összesen 4 vízsugárral próbálták megállítani a tűzfalat, mielőtt az elérni a lakott ingatlanokat. A 6 veszélyeztetett tanyából 5-öt sikerült megvédeniük az egységeknek. Az egyik ingatlant azonban sajnos nem kímélte a tűz. Ott egy 120 négyzetméteres fatároló, benne értékes szerszámgépekkel és tűzifával teljesen megsemmisült. Egy 60 négyzetméteres ol tetőszerkezete beszakadt, egy nyári konyhában pedig egy turista gázpalack felrobbant, beomlasztva a födémet. A tűzoltóknak a romok közül még időben sikerült kihozniuk 2 másik gázpalackot, megelőzve ezzel a további robbanásokat. A beavatkozást erőgépekkel és terepjárókkal is megtámogatták. Az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében május 17-ére tűzték ki. Balogh Béla volt alpolgármester még januárban jelentette be, hogy lemond önkormányzati megbízatásáról, a megüresedett mandátum betöltésére időközi választást írt ki a helyi választási bizottság. A törvényi határidői 2 jelöltet vettek nyilvántartásba, Deméné Ilonka Gabriella függetlenként indul a voksokért, míg Kaszab Adonisza Mi Hazánk mozgalom színeiben. A választó polgárok 2 szavazókörben, a központi óvodában és a Klapka György iskola tankonyha épületében adhatják le szavazataikat. Jelenleg összesen 1879 állampolgár jogosult arra, hogy leadja a voksát az 5-ös számú választókerületben. A mozgássérült választópolgár május 14-én 16 óráig igényelheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A mozgóurna iránti kérelmet elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus úton vagy levélben május 14-én 16 óráig kell benyújtani. Személyesen ezt május 15-én 16 óráig lehet megtenni. A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján 2026. május 15-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Elektronikus azonosítással elektronikus úton május 17-én szintén 12 óráig lehet benyújtani a mozgó urna iránti kérelmeket. Börtönbe került az a 43 éves karcagi férfi, aki május elején előbb szamuráj karddal, majd egy meggyújtott gázpalackkal tartotta rettegésben környezetét. A szolnoki járásbíróság elrendelte a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását, miután tetteivel valós robbanás veszélyt idézett elő a város északi részén. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség adta hírül, hogy néhány nappal ezelőtt a szóban forgó férfi a saját lakhelyén vált agresszívvá. Ordítozni kezdett a vele egy szobában tartózkodókkal, majd egy szamuráj kardot ragadva az ajtót és az ajtófélfát kezdte ütlegelni. Azt követelte, hogy lakótársai azonnal hagyják el az épületet, különben nem hagy fel az erőszakos viselkedéssel. Bár az ajtóba is belecsapott a karddal, fizikai sérülést ekkor még senkinek nem okozott. Ezt követően a férfi egy gázpalackot rögzített a hátára, és a város északi részének utcáin kezdett sétálni. A nyomás szabályozó csövön kiáramló gázt meggyújtotta, így a háta mögött lángoló palackkal haladt, miközben azt kiabálta, hogy mindenkit felrobbant és megöl. Az ügyészség kiemelte, hogy a férfi tette közvetlen és reális veszélyt jelentett, hiszen a meggyújtott gáz miatt bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna egy robbanás, amely nem csak a közelben tartózkodók életét olthatta volna ki, hanem a környező házakat is romba dönthette volna. A veszélyes helyzetet egy szemfüles járókelő észlelte, aki azonnal értesítette a közelben járőröző rendőröket. A Vese ultrahang vizsgálat állt annak a háromnapos nemzetközi tanfolyamnak a középpontjában, mely a Hetényi Géza kórházban kezdődött. A résztvevők az ország különböző pontjaira egyetemi klinikák nefrológiai centrumaiból érkeztek, hogy megismerjék a gyors és biztonságos képalkotó módszert. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Súlyos bírságot kaphat, aki a kertjében szabálytalanul égeti el a zöld hulladékot. A zöld hulladék égetése már 2021. január 1-e óta országosan tilos, de az önkormányzatok helyi rendeletben meghatározhatnak külön időpontokat és feltételeket, ezért érdemes a település hivatalos oldalán ellenőrizni, mikor és hogyan lehet égetni. Aki engedély nélkül vagy a szabályokat megszegve tüzet gyújt nyílt területen, természetes személyként akár 300 000 forintos bírságot is kaphat. Cégek esetében pedig a büntetés 2 millió forintig terjedhet. Tűzgyújtási tilalom idején még szigorúbbak a szabályok. Saját kertben grillezni és bográcsozni persze lehet, de csak felügyelettel, szélcsendben és oltó anyaggal a közelben. A tüzet minden esetben gondosan el kell oltani a munka végén is. Jöjjön a Lost Frequencies, Basti és a Head Down!

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: És ahogy ígértem, érkezem a programajánlatokkal is. Túl vagyunk május első hetén, és ahogy egyre melegebb az idő, úgy sűrűsödnek a jobbnál jobb programok is a jásságban. Engedjék meg, hogy a mikrofon mögül figyelmükbe ajánljam az előttünk álló napok és hetek legkiválóbb eseményeit. Kezdjük is mindjárt két olyan lehetőséggel, amik már a mai naptól is nyitva állnak önök előtt. Május 6-ától újra kitárt a kapuit a Jászárok szállási tájház, azaz a Jászház. Ha kíváncsiak rá, hogyan éltek dédszüleink, vagy egyszerűen csak elmerülnének a jász hagyományok világába, mindenképpen látogassanak el ide. A régi bútorok, konyhai és mezőgazdasági eszközök, valamint a település híres szülötteinek személyes tárgyai igazi időutazásra hívnak. Szintén folyamatban van, és egészen május 17-ig megtekinthető Jászberényben a Rumli Kreatív ponton a Lehel vezértér 33 szám alatt a Jászkun redemció évfordulójához kapcsolódó Átöltözés című kirakat kiállítás, ami a népviseleti elemeket ötvözi a modern dizájnnal. Most pedig nézzük sorban, mit tartogat a naptár a következő napokban. Május 10-én most vasárnap lejár egy fontos határidő, egészen eddig várják a sport egyesületek jelentkezését a júniusi Jászberényi mozgás éjszakájára, érdeklődni és informálódni az aktivmagyarország.hu weboldalon tudnak. Május 12-én kedden egy igazán nemes és jó hangulatú cselekedetre, retrovéradásra invitálja önöket a Vöröskereszt a Jászberényi Ifjúsági Házba reggel 8 és délután 1 óra között. A segítségnyújtásért cserében minden véradó virslit és sört kap ajándékba. A véradás.hu-n tudnak tovább tájékozódni. Május 14-én csütörtökön 17 órára a 150 éves Jász Múzeum invitálja önöket a múzeumi esték keretében. Dr. Barna Gábor néprajzkutató tart izgalmas ingyenes előadást egy 1852-es jászberényi statáriális ítéletről és egy halálra ítélt utolsó óráiról. Biztos vagyok benne, hogy emlékezetes lesz. Május 15-én pénteken egy újabb határidőhöz érkezünk, ekkor zárul a Jász Nagykunszolnok vármegyei önkormányzat Írd ki magadból című irodalmi pályázata. Aki eddig halogatta, még gyorsan beküldheti versét vagy prózáját. vfmk.hu oldalon tudnak erről többet olvasni. Május 16-án szombaton hatalmas buli lesz Jászberényben, délelőtt 10-től délután 5 óráig retrónap és veterán jármű kiállítás vár mindenkit, lesz gyermekjátszóház, arcfestés, retro Ikarusz buszos város nézés, délben zumba tündivel, 12:30-kor a Karinán Richard akusztik duó zenél, 13:30-tól jelmez és limbó versenyen mérhetjük össze ügyességünket, a napot pedig 15 órától a Retroleum zenekar koncertje zárja, a jászberényiprogramok.hu portálon is megtalálják a részleteket. Május 22-én pénteken 18 órakor a kortárs művészet kedvelőinek a Jászberényi Lehel Filmszínházban a helye, ekkor nyílik a Kvártett képzőművészeti fotómunkák című tárlat. Négy alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán kísérleti műfai határokat feloldó vizuális kvartettjét ismerhetjük meg. A kiállítást maga Nagy Zopán fotóművész költő nyitja meg, és egészen június 22-ig díjtalanul látogatható. Zárásként pedig a legkisebbeknek és a családosoknak is szeretnék kedvezni. Május 30-án szombaton gigantikus városi gyereknap lesz Jászfényszarún a főtéren. 13 órakor kezdődő mazsorettes megnyitó után indul a móka, sportudvar, lövészettel és gokárttal, ajándékvidám park, lánckörhintával és ugrálóvárral, kézműves Sándor és egy külön bölcsis sziget is várja a gyerekeket. A színpadi programok is fantasztikusak lesznek. 17 órakor a Kolompos Együttes ad koncertet, 18:20-kor megérkezik a kicsik kedvence Bing Nyuszi, este 8 órától pedig Tini Diszkó zárja a napot. Remélem mindenki talál kedvére való programot a kínálatból, tartsanak velünk a jövőben is, pihenjenek sokat a hétvégén és élvezzék a jássági tavaszt.
0: A programok után vissza a jásság kedvencei közé. Trio FM, melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért az első óránk a mai délutáni műszakban. Ne menjenek sehová, hiszen innen folytatjuk 15 óra után is, május 8-án, pénteken végre. Jönnek a friss hírek, reklám, majd az Evanescence nyitja a következő órát a Bring Me to Life című dalukkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintélyt parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változóan felhős napos időre számíthatunk, Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokád alá vont. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya feletti falat részlegesen visszabontották. Utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Az ügyészség a vádlottak szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztel szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 kézételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mil laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. A főtáv már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A társaság közlése szerint a tartósan enyhe idő miatt már jelentősen csökkent a távhő felhasználás Budapesten. A legtöbb épületben a korszerű szabályozórendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor emelkedik a külső hőmérséklet.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
6: Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, az ivatarok idején megerősödik, éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatódik a délutáni műszak 15 óra után. Remélem, hogy velünk tartanak. Sok-sok érdekességet és hasznos infót tartogatok itt a Tarsolyomban. Május 8-án pénteken egyébként a Mihályok és a Gézák ünnepelnek. Ne felejtsék el őket köszönteni. Megmutatom majd, hol húzódnak a világ legrövidebb szárazföldi határai, és hogy mire jó egy rövid délutáni alvás, bizony nagyon sokat javíthat a kedvünkön és az egészségünkön is. Jöjjön addig is 15 óra után Ariana Grande, Mariah Carey és a Yes And.

97.7 Trio FM melletted szól. A világ legrövidebb szárazföldi határa Spanyolország és Marokkó között található. A különleges szakasz a földközi tenger partján van, egy spanyol területnél. Ez a hely eredetileg sziget volt, de egy 1934-es nagy vihar és a természetes üledék lerakódás után keskeny földnyelv kapcsolta össze a marokkói szárazfölddel. A határ mindössze 85 méter hosszú, a terület Spanyolország észak-afrikai jelenlétének egyik sajátos maradványa, az úgynevezett szuverén területek közé tartozik. A szikla 77 méter magas és ma is különleges történelmi, földrajzi és politikai jelentőségű pontnak számít. Jöjjön Madonna az érdekességek után és a Like a Prayer!

0: 7-7 Trio FM melletted szól. Fél négy után folytatjuk műsorunkat, itt a Trio FM-en a délutáni műszakot friss jársági hírekkel, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Kisnémetné királyi Évától, az óra második felében pedig a rövid délutáni alvás jótékony hatásairól beszélünk. Tudom, nem sokan engedhetik meg maguknak, pedig higgyék el, egy rövid szakasz is nagyon sokat segít. A halott pénz pedig a friss hírek után jön a Gyerekek című újdonságukkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagási ékszervásár a Jász Ékszernél. Arany ékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltáru beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüst csere. A Jász Ékszer üzletét keresse Jász Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
4: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jász Berényben, a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
6: A Jász Berényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
7: Tényleg? És megéri elmenni?
6: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
7: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
6: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
7: Ez tetszik.
6: Lesz kóstoló táplálás kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
7: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
6: Május 9-én vár a Jász Berényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
8: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
0: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy jótékonysági szolgálat épületének ablakát betörte Tiszaburán egy 33 éves helyi férfi. Lefeszítette a lakatpántot az ajtóról és a raktárból. Fűkaszákat, 25 liter benzint, egy vastalicskát és egy dobra szerelt locsoló tömlőt vitt el. A lopási kár meghaladja 300 ezer forintot. Mindezt egy tóparton rejtette el, hogy azokat később eladja. Ezt követően újra lopni ment, ekkor egy helyi magánház udvarára bement, és a garázsból benzinmotoros fűkaszákat lopott el 120 ezer forint értékben. A rendőrök gyorsan az elkövető nyomára bukkantak, akit elfogtak és előállítottak. Két rendbeli lopásbüntet miatt kihallgatták, a nyomozók a lopott értékek egy részét lefoglalták.

0: kiadták, és azokat a sértetteknek visszaadták. Ismét napirendre került egy gyors étterem létesítésének lehetősége Jászberényben. A képviselőtestület döntése új lendületet adhat a városban tervezett McDonald's étterem építésének. Mint a testületi ülésen elhangzott, az amerikai gyors étterem láncok próbálkozása nem új keletű Jászberényben, már 2022-ben is felmerült egy McDonald's építésének lehetősége a Tesco áruház területén, ám ezek a tervek végül megtorpantak. Ugyanerre az ingatlanra egy másik cég, a szintén amerikai érdekeltségű KFC is éttermet kívánt létesíteni, ám ez a folyamat is megakadt. Most ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal a McDonald's, hogy a Tesco áruház területén egy 400 négyzetméter alapterületű, drive-in szolgáltatással is rendelkező McDonald's étteremet létesítsen Jászberényben. Ehhez a helyi építési szabályzat módosítását kérte, valamint ezzel együtt benyújtotta a telepítési tanulmánytervet is. Alvári Csaba főépítész.
1: Ez egy olyan előterjesztés, amelyhez hasonló már két ízben járt a képviselőtestület előtt. Először talán emlékszik el mindenki, 2022-ben egy McDonald's étterem építése ügyében hoztunk egy ilyen előterjesztést. Az nem valósult meg, utána jött a KFC ugyanilyen szándékkal, az sem valósult meg. És ezek után a McDonald's felvette velünk ismételten a kapcsolatot, és némi előkészítés után eljutottunk odáig, hogy egyrészt megszülethessen ez az előterjesztés, másrészt reménykedhetünk abban, hogy mégiscsak történni fog valami. Egészen komolyan gondolják. Most ott tartunk, hogy ennek az előterjesztésnek a megszavazásával el tudunk indítani egy rendezési tervmódosítási folyamatot. Annak érdekében, hogy a Tesco áruház területén ki tudjunk jelölni egy új építési helyet, ahol is megvalósulhat majd ez az étterem. Ez egy első lépés a mai határozati javaslat elfogadása, első lépés lehet ezen az úton. Ezzel elindítjuk a rendezési terv módosításának folyamatát, és amint ez a folyamat véget ér, körülbelül fél éves folyamatnak nézünk elébe legalább, amint ez a folyamat véget ér, utána nyílik lehetőség az engedélyeztetésre, majd ezt követően a beruházásra. Minden a beruházó szándékai szerint alakul, akkor a jövő évben valamikor talán meg is tud nyílni egy ilyen étterem.
0: Budai Lóránt polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani szándék nem csak terv lesz, és jövőre megnyílhat a gyors étterem Jászberényben.
2: Valóban egy újabb nulladik első lépésnél járunk, amiben tudjuk támogatni ezt a törekvést. Én nagyon bízom benne, hogy az legutóbbihoz képest ez nem fog elhalni. Nyilván akkor nem tett jót, hogy a képviselőtestület egy kampányidőszakban volt, és ezt mindenki igyekezett ezt kihasználni, és nem túl lelkesen fogadta mindenki ezt a hírt. Ez sem tett jót szerintem a szándéknak, de bízunk benne, hogy ez idén más lesz, és valóban a szándék szerint idén elkezdődik, és talán jövőre meg tud valósulni.
0: Bozsik Ferenc képviselő hozzászólásában a közlekedési viszonyok változásáról, a várhatóan megnövekvő közúti forgalom helyzetéről beszélt.
3: Ha jól emlékszem, akkor az első McDonald's esetében a várható óriási forgalomra való hivatkozással eleve egy ilyen körforgalom kialakítása volt az egyik alapfeltétele a KPM-nek, vagy nem tudom kinek azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne torlódjon vissza a sínekig az esetleges sorban állóknak a köre. Ez egyébként összességében nem teljesen valóságtól elrugaszkodott történet, azért most ott a kanyarodósában azért fel tud torlódni, hogy ez a veszély most nem fenyeget, vagy ez valahogy ezt meg fogjuk tudni ugrani, mert lehetséges, hogy talán ez lenne az első lépés, amit azért is, hogy a beruházónak sem legyen fölösleges rengeteg köre ezzel, meg hogy a városlakókban sem legyen újra egy remény arra, hogy az része a városnak, aki szeretne mondjuk egy McDonald's-ban vagy egy KFC-ben étkezni, az esetleg most ismét kap egy reményt, aztán megint összeesik ez a dolog, úgyhogy esetleg, hogyha ezt körül tudjuk járni, az lehetséges, hogy a lépés.
0: Alvári Csaba főépítész válaszában elmondta, a korábbi közlekedési tanulmányok szerint a Tescohoz vezető kereszteződés bírni fogja a megnövekvő gépjármű forgalmat, de szükség szerint a beruházónak kell majd az esetleges korrekciót elvégezni.
1: Valóban ez a kérdés ez felmerült 2022-ben az első alkalommal, még a McDonald's-os első próbálkozásnál. Mi is feltételeztük azt, hogy a forgalom növekedni fog, ez szinte biztos, hogyha ez az étterem jól fog működni, akkor igen, nagyobb lesz a forgalom, ez kétségtelen. Akkor készült egy olyan tanulmány, amely a telepítési tanulmány terv részét képezte, közlekedési fejezete is volt ennek a tanulmánytervnek, és akkor egyrészt az üzleti terv számításaival összhangba végig gondolták azt, beruházói részről, hogy valóban szükség lehet egy olyan fejlesztésre, vagy sem, nekik az jött ki, hogy nem feltétlenül. Ha mégiscsak akkor lesz a forgalom, akkor meg azt gondolom, hogy maga a beruházó lesz rá kényszerítve, illetve a Tesco is rá lesz kényszerítve. Tehát a telek tulajdonosa és használói rá lesznek kényszerítve arra, hogy ott történjék valami. Első körben az volt a vélemény, ami egyébként a KFC-s kísérleteknél is előtérbe került, és ott is végig gondoltuk. az volt a vélemény, hogy nagy valószínűséggel bírni fogja ez a kereszteződés a megnövekedett forgalmat, és annál is inkább lehet ezt gondolni, mert valójában a Tesco-nál ténylegesen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a forgalom. Akkor elképzelhető, hogy ott majd történni fog valami. Ezek a jeles napjainkhoz kapcsolódnak. Egy átlagos hétköznapon nincs akkora forgalom, ami elgondolásunk szerint, amit ne tudna kiszolgálni ez a kereszteződés.
0: A képviselőtestület elfogadta azt a tervet, mely többek között tartalmazza a módosítási koncepciót és elemzi a közlekedési és közműviszonyokat is. Mivel a tervezett helyszínen továbbra is a településrendezési eszközök módosításával valósulhat meg a McDonald's étterem, ezért ezt is jóvá hagyta a testület. A módosítást és a beruházásból fakadó esetleges fejlesztések költségét a beruházó viseli. Ahogy a képviselőtestületi ülésen elhangzott, ha minden a beruházó szándéka szerint alakul, akkor jövőre megnyílhat az első McDonald's a Jászságban. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A rövid délutáni szundikálás nem csak kellemes, hanem a figyelmet és a teljesítményt is javíthatja. Kutatások azt mutatják, hogy a gyors alvás hatékonyabban frissítheti az agyat, mint a koffein. Ennek oka, hogy ébrenlét közben felhalmozódik az adenozin nevű anyag, amely álmosságot okoz, alvás közben viszont csökken a mennyisége. A szakértők szerint a délutáni pihenő segítheti az éberséget, a koncentrációt, a kreativitást és a hangulatot is. Fontos azonban, hogy ne tartson túl sokáig. Általában legfeljebb 30 perc ajánlott. A hosszabb rendszertelen nappali alvás mögött gyakran egészségügyi probléma áll. Horváth Tamásnak adom át a terepet, ő hozza a Megszakadt című slágerét.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, fél idejénél járunk a mai délutáni műszaknak. Tartsanak velem a következő két órában is, én biztosan itt leszek és pörgetem a munkaidőt, hogy mi hamarabb elérkezzen a hétvége. Sok fontos témám van, és persze annál is több nagy-nagy slágere, mint például Sábúzi és a Blink Twice 2025-ből a tavalyi év egyik legpörgősebb slágere. Ezt is meghallgatjuk, majd szigorúan a friss híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezetje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
5: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
4: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberényben, a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A Hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokád alá vont. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntetőeljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya feletti falat részlegesen visszabontották. Utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Az ügyészség a vádlottak szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztel szennyezett zúzalékot, amellyel utak bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 kézételt, a Penny to go brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mil laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. A főtáv már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A társaság közlése szerint a tartósan enyhe idő miatt már jelentősen csökkent a távhő felhasználás Budapesten. A legtöbb épületben a korszerű szabályozórendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor emelkedik a külső hőmérséklet.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
7: Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, a zivatarok idején megerősödik, éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. 16 óra után pörgetjük tovább a délutáni műszakot, hiszen mindenki várja a hétvégét. A legjobb dalokkal sokkal gyorsabban telik majd az idő. Beszélünk arról május 8-án pénteken, hogy sok dolgozó felmondana, ha túl erőltetnék a cégnél a mesterséges intelligenciát, és több kockázatot is jelenthet, az előre csomagolt családa pedig rengetegen imádják. 06 30 301 22 77, ez marad az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal. Készülődik 16 óra után Avicii és a Wake Me Up.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Új felmérések szerint minden ötödik munkavállaló felmondana, ha a cége túlzottan erőltetni a mesterséges intelligencia használatát a munkahelyen. Egy friss felmérés szerint a dolgozók 22%-a valószínűnek tartaná a távozást ilyen helyzetben. Szakértői magyarázat szerint a kényszerített technológia használat különösen kreatív munkakörökben sértheti a szakmai önazonosságot és csökkentheti a választási szabadság érzését. A kutatás arra is rámutat, hogy a különböző személyiségtípusok eltérően fogadják az automatizációt. Van, aki gyorsítaná a felhasználást a cégnél, más a pontatlanságtól, vagy a kollégák veszélybe kerülésétől tart. Érdekes, még nem tudom mi jön, de az biztos, hogy elkerülhetetlen lesz. Teddy Swims és a Bad Dreams zenél itt a délutáni műszakban.

97.7 Trio FM mellettet szól. Érdemes velünk rádiózni a továbbiakban is, fél öt után, mert jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti Kisnémetné király Évától. Aztán fél öt után lesznek még érdekességek és hasznos témák, például az előre csomagolt családták kapcsán, ami több kockázatot és rizikót is rejt, pedig hát kényelmes és nagyon sokan szeretik. Na, hogy mire kell figyelni? Nem sokára elárulom, de előtte megmutatom, milyen dalt hallgatunk meg a friss jársági hírek után. Jön majd Rick Astley és a Together Forever.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében május 17-ére tűzték ki. Balogh Béla volt alpolgármester még januárban jelentette be, hogy lemond önkormányzati megbízatásáról, a megüresedett mandátum betöltésére időközi választást írt ki a helyi választási bizottság. A törvényi határidői két jelöltet vettek nyilvántartásba, Deméné Ilonka Gabriella függetlenként indul a voksokért, míg Kaszab Adonisza Mi Hazánk mozgalom színeiben. A választó polgárok két szavazókörben, a központi óvodában és a Klapka György iskola tankonyha épületében adhatják le szavazataikat. Jelenleg összesen 1879 állampolgár jogosult arra, hogy leadja a voksát az 5-ös számú választókerületben. A mozgássérült választópolgár május 14-én 16 óráig igényelheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A mozgó urna iránti kérelmet elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus úton vagy levélben május 14-én 16 óráig kell benyújtani. Személyesen ezt május 15-én 16 óráig lehet megtenni. A mozgó urna iránti kérelmet meghatalmazott útján 2026. május 15-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Elektronikus azonosítással elektronos úton május 17-én szintén 12 óráig lehet benyújtani a mozgó urna iránti kérelmeket. Börtönbe került az a 43 éves karcagi férfi, aki május elején előbb szamurájkarddal, majd egy meggyújtott gázpalackkal tartotta rettegésben környezetét. A szolnoki járásbíróság elrendelte a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását, miután tetteivel valós robbanás veszélyt idézett elő a város északi részén. A

0: Kiskunszolnok vármegyei főügyészség adta hírül, hogy néhány nappal ezelőtt a szóban forgó férfi a saját lakhelyén vált agresszívvá. Ordítozni kezdett a vele egy szobában tartózkodókkal, majd egy szamuráj kardot ragadva az ajtót és az ajtófélfát kezdte ütlegelni. Azt követelte, hogy lakótársai azonnal hagyják el az épületet, különben nem hagy fel az erőszakos viselkedéssel. Bár az ajtóba is belecsapott a karddal, fizikai sérülést ekkor még senkinek nem okozott. Ezt követően a férfi egy gázpalackot rögzített a hátára, és a város északi részének utcáin kezdett sétálni. A nyomás szabályozó csövön kiáramló gázt meggyújtotta, így a háta mögött lángoló palackkal haladt, miközben azt kiabálta, hogy mindenkit felrobbant és megöl. Az ügyészség kiemelte, hogy a férfi tette közvetlen és reális veszélyt jelentett, hiszen a meggyújtott gáz miatt bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna egy robbanás, amely nem csak a közelben tartózkodók életét olthatta volna ki, hanem a környező házakat is romba dönthette volna. A veszélyes helyzetet egy szemfüles járókelő észlelte, aki azonnal értesítette a közelben járőröző rendőröket. Hatalmas erdőtűz pusztított Jászberény Portelek határában 15 hektáron a minap. A helyzetet súlyosbította a nyárfák ilyenkor lehulló, vattaszerű termése, ami szinte futótűzként vezette tovább a lángokat a száraz aljnövényzetben, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászberényi, a szolnoki, a cegléd és nagykátai hivatásos egységek mellett a jászboldogházai önkéntesek is a helyszínre vonultak. Összesen 4 vízsugárral próbálták megállítani a tűzfalat, mielőtt az elérni a lakott ingatlanokat. A 6 veszélyeztetett tanyából 5-öt sikerült megvédeniük az egységeknek. Az egyik ingatlant azonban sajnos nem kímélte a tűz. Ott egy 120 négyzetméteres fatároló, benne értékes szerszámgépekkel és tűzifával teljesen megsemmisült. Egy 60 négyzetméteres ol tetőszerkezete beszakadt, egy nyári konyhában pedig egy turista gázpalack felrobbant, beomlasztva a födémet. A tűzoltóknak a romok közül még időben sikerült kihozniuk 2 másik gázpalackot, megelőzve ezzel a további robbanásokat. A beavatkozást erőgépekkel és terepjárókkal is megtámogatták. A Vese ultrahang vizsgálat állt annak a 3 napos nemzetközi tanfolyamnak a középpontjában, mely a Hetényi Géza kórházban kezdődött. A résztvevők az ország különböző pontjairól egyetemi klinikák nefrológiai centrumaiból érkeztek, hogy megismerjék a gyors és biztonságos képalkotó módszert. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

77.3 FM melletted szól. Az előre mosott zacskós saláta kényelmes és egészséges választásnak tűnhet, de élelmiszerbiztonsági szempontból kockázatos lehet. A szakértők szerint a feldolgozott salátalevelek gyakran több termőhelyről származnak, majd együtt mossák és csomagolják őket, ezért egyetlen szennyezett levél is sok terméket érinthet. A fertőzés forrása lehet szennyezett öntözővíz, talaj vagy állati eredetű szennyeződés. Így olyan kórokozók kerülhetnek az ételbe, mint az E. coli, a szalmonella vagy a lisztéria. Az otthoni újramosás sem mindig elég, mert a sima víz nem távolít el minden megtapadt kórokozót. Jöjjön Chaperone, Good Luck Babe című dala, miután körültekintően válogatunk a finom ételek közül. Én nem mondom, hogy nem szabad megvenni ezeket, hiszen én magam is megveszem, és nagyon-nagyon szeretem, de nem biztos, hogy mindennapi fogyasztásra ajánlanám.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: És ahogy ígértem, érkezem a programajánlatokkal is. Túl vagyunk május első hetén, és ahogy egyre melegebb az idő, úgy sűrűsödnek a jobbnál jobb programok is a jásságban. Engedjék meg, hogy a mikrofon mögül figyelmükbe ajánljam az előttünk álló napok és hetek legkiválóbb eseményeit. Kezdjük is mindjárt két olyan lehetőséggel, amik már a mai naptól is nyitva állnak önök előtt. Május 6-ától újra kitárt a kapuit a Jászárok szállási tájház, azaz a Jászház. Ha kíváncsiak rá, hogyan éltek dédszüleink, vagy egyszerűen csak elmerülnének a jász hagyományok világában, mindenképpen látogassanak el ide. A régi bútorok, konyhai és mezőgazdasági eszközök, valamint a település híres szülötteinek személyes tárgyai igazi időutazásra hívnak. Szintén folyamatban van, és egészen május 17-ig megtekinthető Jászberényben a Rumli Kreatív ponton a Lehel vezértér 33 szám alatt a Jászkun redemció évfordulójához kapcsolódó Átöltözés című kirakat kiállítás, ami a népviseleti elemeket ötvözi a modern dizájnnal. Most pedig nézzük sorban, mit tartogat a naptár a következő napokban. Május 10-én most vasárnap lejár egy fontos határidő, egészen eddig várják a sport egyesületek jelentkezését a júniusi Jászberényi mozgás éjszakájára, érdeklődni és informálódni az aktívmagyarország.hu weboldalon tudnak. Május 12-én kedden egy igazán nemes és jó hangulatú cselekedetre, retro véradásra invitálja önöket a Vöröskereszt a Jászberényi Ifjúsági Házba reggel 8 és délután 1 óra között. A segítségnyújtásért cserében minden véradó virslit és sört kap ajándékba. A véradás.hu-n tudnak tovább tájékozódni. Május 14-én csütörtökön 17 órára a 150 éves Jász Múzeum invitálja önöket a múzeumi esték keretében. Dr. Barna Gábor néprajzkutató tart izgalmas ingyenes előadást egy 1852-es jászberényi statáriális ítéletről és egy halálra ítélt utolsó óráiról. Biztos vagyok benne, hogy emlékezetes lesz. Május 15-én pénteken egy újabb határidőhöz érkezünk, ekkor zárul a Jász Nagykunszolnok vármegyei önkormányzat Írd ki magadból című irodalmi pályázata. Aki eddig halogatta, még gyorsan beküldheti versét vagy prózáját. vfmk.hu oldalon tudnak erről többet olvasni. Május 16-án szombaton hatalmas buli lesz Jászberényben, délelőtt 10-től délután 5 óráig retrónap és veterán jármű kiállítás vár mindenkit, lesz gyermekjátszóház, arcfestés, retro Ikarusz buszos város nézés, délben zumba tündivel, 12:30-kor a Karina Richard akusztik duó zenél, 13:30-tól jelmez és limbó versenyen mérhetjük össze ügyességünket, a napot pedig 15 órától a Retro Leum zenekarkon koncertje zárja, a jászberényiprogramok.hu portálon is megtalálják a részleteket. Május 22-én pénteken 18 órakor a kortárs művészet kedvelőinek a Jászberényi Lehel Filmszínházban a helye, ekkor nyílik a Kvártett képzőművészeti fotómunkák című tárlat. Négy alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán kísérleti műfai határokat feloldó vizuális kvartettjét ismerhetjük meg. A kiállítást maga Nagy Zopán fotóművész költő nyitja meg, és egészen június 22-ig díjtalanul látogatható. Zárásként pedig a legkisebbeknek és a családosoknak is szeretnék kedvezni. Május 30-án szombaton gigantikus városi gyereknap lesz Jászfényszarun a főtéren. 13 órakor kezdődő mazsorettes megnyitó után indul a móka, sportudvar, lövészettel és gokárttal, ajándékvidámpark, lánckörhintával és ugrálóvárral, kézműves Sándor és egy külön bölcsis sziget is várja a gyerekeket. A színpadi programok is fantasztikusak lesznek. 17 órakor a Kolompos Együttes ad koncertet, 18:20-kor megérkezik a kicsik kedvence Bing Nyuszi, este 8 órától pedig Tini Diszkó zárja a napot. Remélem mindenki talál kedvére való programot a kínálatból, tartsanak velünk a jövőben is, pihenjenek sokat a hétvégén és élvezzék a jássági tavaszt.
0: A programok után vissza a jásság kedvencei közé. Trio FM, melletted szól.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, véget ért egy újabb óra, mi pedig robogunk tovább, nem állunk meg, pörgetjük a munkaidőt, hogy mi hamarabb eljöjjön a hétvége. Tartsanak velem, friss hírek jönnek, majd Pink és a What About Us, aztán belevágunk a mai délutáni műszak utolsó felvonásába.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Oroszországnak el kell hárítania az Ukrajna felől érkező fenyegetéseket, mondta az orosz külügyminiszter. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszországnak el kell hárítania az Ukrajna felől érkező fenyegetéseket, jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint Kijev megpróbálja tönkretenni az oroszok szent ünnepét, a nácizmus fölött aratott győzelem napját. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a héten annak lehetőségéről beszélt, hogy a május 9-i díszszemle idején ukrán drónok támadhatják Moszkvát. Az orosz védelmi minisztérium válaszol közölte, hogy az ilyen kísérletekre Moszkva tömeges rakétatámadással fog válaszolni Kijev központjában. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport is a hétvégi rendezvényekre. Több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival vagy korszerű, nagyférőhelyes motorvonatokkal indítják. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt, közölte a BKK. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpart nyitás helyszínét is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Napos, fágyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok ma még északkeleten, szombaton pedig délután, főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Ma van a Mihályok és Gézák névnapja, ne felejtsék el őket köszönteni. Május 8-án, pénteken a Mihály Héber eredetű bibliai név, a Mikáél magyar formája, jelentése ki olyan, mint az istennő Istenhez hasonló. A Géza pedig régi magyar személyi név, többek között Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve is, úgyhogy nagy múltra tekint vissza, ne felejtkezzenek meg róluk. Ebben az órában itt a délutáni műszak záró etapjában beszélünk majd arról, hogy kézmosással mennyivel csökkenthetőek a fertőzések kockázatai, illetve hogy milyen nagyon-nagyon fontos ez. Illetve arról is beszélgetünk Hannoverbe utazva, hogy kártérítést kapott egy német turista nem is kevés pénzt, napágy hiány miatt. Nagyon érdekes lesz, ígérem. 06-30-301-22-77 ez az SMS Viber elérhetőségünk. Használják bizalommal, hogyha közlekedési vagy közérdekű információjuk van, vagy tudják, ha kérdezni szeretnének valamit. 17 óra után Lady Gaga érkezik, és a Dead Dance.

77.7 Trio FM melletted szól. Ígértem, hogy Hannoverbe utazunk, persze csak a gondolatban, mert hogy több mint 900 eurós kártérítést kapott egy német turista, mert görögországi nyaralásán nem jutott napágy a családjának. Az eset Kos szigetén történt még 2024-ben. A férfi azt mondta, minden nap hosszú ideig kellett napágyat keresnie, hiába kelt korán, mert más vendégek már előre lefoglalták azokat törölközőkkel. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez egyébként kifejezetten undok dolog, főleg akkor, hogyha fél napon keresztül ott van az a törölköző is, egyáltalán nem strandolnak az emberek, igazságtalan ez másokkal szemben, így gondolta ezt ez a turista is, mert hogy végül beperelte az utazás szervezőt, szerinte a cég nem tett eleget a helyzet rendezéséért. A hannoveri bíróság neki adott igazat. Az indoklás szerint az utazási iroda ugyan nem maga üzemeltette a szállodát, de szolgáltatóként gondoskodnia kellett volna arról, hogy a vendégek megfelelő körülmények között pihenhessenek. Tanulságos történet, főleg így a nyaralási szezon előtt. Let Me Love You, DJ Snake és Justin Bieber érkezik.

0: meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Már jövőre megnyírhat egy gyors étterem Jászberényben. Egy jászkunsági jótékonysági szolgálat épületébe törtek be. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Ismét napirendre került egy gyors étterem létesítésének lehetősége Jászberényben. A képviselőtestület döntése új lendületet adhat a városban tervezett McDonald's étterem építésének. Mint a testületi ülésen elhangzott, az amerikai gyors étterem láncok próbálkozása nem új keletű Jászberényben, már 2022-ben is felmerült egy McDonald's építésének lehetősége a Tesco áruház területén, ám ezek a tervek végül megtorpantak. Ugyanerre az ingatlanra egy másik cég, a szintén amerikai érdekeltségű KFC is éttermet kívánt létesíteni, ám ez a folyamat is megakadt. Most ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal a McDonald's, hogy a Tesco áruház területén egy 400 négyzetméter alapterületű, drive-in szolgáltatással is rendelkező McDonald's étteremet létesítsen Jászberényben. Ehhez a helyi építési szabályzat módosítását kérte, valamint ezzel együtt benyújtotta a telepítési tanulmánytervet is. Alvári Csaba főépítész.
4: Ez egy olyan előterjesztés, amelyhez hasonló már két ízben járt a képviselőtestület előtt. Először talán emlékszik el mindenki, 2022-ben egy McDonald's étterem építése ügyében hoztunk egy ilyen előterjesztést. Az nem valósult meg, utána jött a KFC ugyanilyen szándékkal, az sem valósult meg. És ezek után a McDonald's felvette velünk ismételten a kapcsolatot, és némi előkészítés után eljutottunk odáig, hogy egyrészt megszülethessen ez az előterjesztés, másrészt reménykedhetünk abban, hogy mégiscsak történni fog valami. Egészen komolyan gondolják. Most ott tartunk, hogy ennek az előterjesztésnek a megszavazásával el tudunk indítani egy rendezési tervmódosítási folyamatot. Annak érdekében, hogy a Tesco áruház területén ki tudjunk jelölni egy új építési helyet, ahol is megvalósulhat majd ez az étterem. Ez egy első lépés a mai határozati javaslat elfogadása, első lépés lehet ezen az úton. Ezzel elindítjuk a rendezési terv módosításának folyamatát, és amint ez a folyamat véget ér, körülbelül fél éves folyamatnak nézünk elébe legalább, amint ez a folyamat véget ér, utána nyílik lehetőség az engedélyeztetése, majd ezt követően a beruházásra. Minden a beruházó szándékai szerint alakul, akkor a jövő évben valamikor talán meg is tud nyílni egy ilyen étterem.
3: Budai Lóránt polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani szándék nem csak terv lesz, és jövőre megnyílhat a gyors étterem Jászberényben.
5: Valóban egy újabb nulladik első lépésnél járunk, amiben tudjuk támogatni ezt a törekvést. Én nagyon bízom benne, hogy a legutóbbihoz képest ez nem fog elhalni. Nyilván akkor nem tett jót, hogy a képviselőtestület egy kampányidőszakban volt, és ezt mindenki igyekezett ezt kihasználni, és nem túl lelkesen fogadta mindenki ezt a hírt. Ez sem tett jót szerintem a szándéknak, de bízunk benne, hogy ez idén más lesz, és valóban a szándék szerint idén elkezdődik, és talán jövőre meg tud valósulni.
3: Bozsik Ferenc képviselő hozzászólásában a közlekedési viszonyok változásáról, a várhatóan megnövekvő közúti forgalom helyzetéről beszélt.
6: Ha jól emlékszem, akkor az első McDonald's esetében a várható óriási forgalomra való hivatkozással eleve egy ilyen körforgalom kialakítása volt az egyik alapfeltétele a KPM-nek, vagy nem tudom kinek azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne torlódjon vissza a sínekig az esetleges sorban állóknak a köre. Ez egyébként összességében nem teljesen valóságtól elrugaszkodott történet, azért most ott a kanyarodósában azért fel tud torlódni, hogy ez a veszély most nem fenyeget, vagy ez valahogy ezt meg fogjuk tudni ugrani, mert lehetséges, hogy ez lenne az első lépés, amit azért is, hogy a beruházónak sem legyen fölösleges rengeteg köre ezzel, meg hogy a városlakókban sem legyen újra egy remény arra, hogy az része a városnak, aki szeretne mondjuk egy McDonald's-ban vagy egy KFC-ben étkezni, az esetleg most ismét kap egy reményt, aztán megint összeesik ez a dolog, úgyhogy esetleg, hogyha ezt körül tudjuk járni, az lehetséges, hogy a gyűlölépés.
3: Alvári Csaba főépítész válaszában elmondta, a korábbi közlekedési tanulmányok szerint a Tescohoz vezető kereszteződés bírni fogja a megnövekvő gépjármű forgalmat, de szükség szerint a beruházónak kell majd az esetleges korrekciót elvégezni.
4: Valóban ez a kérdés, ez felmerült 2022 az első alkalommal, míg a McDonald's-os

0: első próbálkozásnál, és feltételeztük azt, hogy a forgalom növekedni fog. Ez szinte biztos, hogyha ez az étterem jól fog működni, akkor igen, nagyobb lesz a forgalom, ez kétségtelen. Akkor készült egy olyan tanulmány, amely a telepítési tanulmány terv részét képezte, közlekedési fejezete is volt ennek a tanulmánytervnek, és akkor egyrészt az üzleti terv számításaival összhangba végig gondolták azt beruházói részről, hogy valóban szükség lehet egy olyan fejlesztésre, vagy sem, nekik az jött ki, hogy nem feltétlenül. Ha mégiscsak akkor lesz a forgalom, akkor meg azt gondolom, hogy maga a beruházó lesz rákényszerítve, illetve a Tesco is rá lesz kényszerítve. Tehát a telek tulajdonosa és használói rá lesznek kényszerítve arra, hogy ott történjék valami. Első körben az volt a vélemény, ami egyébként a KFC-s kísérleteknél is előtérbe került, és ott is végig gondoltuk, az volt a vélemény, hogy nagy valószínűséggel bírni fogja ez a kereszteződés a megnövekedett forgalmat is. Annál is inkább lehet ezt gondolni, mert valójában a Tesco-nál ténylegesen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a forgalom. Akkor elképzelhető, hogy ott majd történni fog valami. Ezek a jeles napjainkhoz kapcsolódnak. Egy átlagos hétköznapon nincs akkora forgalom, ami elgondolásunk szerint, amit ne tudna kiszolgálni ez a kereszteződés.
1: A képviselőtestület elfogadta azt a tervet, mely többek között tartalmazza a módosítási koncepciót és elemzi a közlekedési és közműviszonyokat is. Mivel a tervezett helyszínen továbbra is a település rendezési eszközök módosításával valósulhat meg a McDonald's étterem, ezért ezt is jóvá hagyta a testület. A módosítást és a beruházásból fakadó esetleges fejlesztések költségét a beruházó viseli. Ahogy a képviselőtestület ülésen elhangzott, ha minden a beruházó szándéka szerint alakul, akkor jövőre megnyílhat az első McDonald's a Jászságban. Egy jótékonysági szolgálat épületének ablakát betörte Tiszaburán egy 33 éves helyi férfi. Lefeszítette a lakatpántot az ajtóról és a raktárból. Fűkaszákat, 25 liter benzint, egy vastalicskát és egy dobra szerelt locsoló tömlőt vitt el. A lopási kár meghaladja 300 000 forintot. Mindezt egy tóparton rejtette el, hogy azokat később eladja. Ezt követően újra lopni ment, ekkor egy helyi magánház udvarára bement, és a garázsból benzinmotoros fűkaszákat lopott el 120 000 forint értékben. A rendőrök gyorsan az elkövető nyomára bukkantak, akit elfogtak és előállítottak. Két rendbeli lopásbüntet miatt kihallgatták, a nyomozók a lopott értékek egy részét lefoglalták, és azokat a sértetteknek visszaadták. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

97.7 Trio FM mellettet szól. A rendszeres és alapos kézmosás fontos szerepet játszik a fertőzések megelőzésében. Ezzel kapcsolatban még nem mondtam újdonságot, és mégis azt veszem észre, hogy a környezetünkben igencsak felületesek vagyunk a témában, Covid ide vagy oda. Különösen akkor érdemes kezet mosni, ha olyan tárgyakhoz értünk, amelyeket sokan használnak, mert ezeken könnyen megtapadhatnak a vírusok és a baktériumok. A kézmosásnál sokan csak a tenyérre figyelnek, miközben a hüvelykújak, a körmök, az újbegyek és a csuklók is gyakran kimaradnak. A szakmai ajánlások szerint szappannal és tiszta vízzel kell kezet mosni, kézfertőtlenítőből pedig legalább 60%-os alkoholtartalmú készítmény ajánlott. Főzés előtt és közben is különösen fontos a kézhigiéné, a hölgyeim, uraim, ezt már hozzá sem teszem. Gorillaz és a Feel Good érkezik 2005-ből.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, és már a búcsúzunk a délutáni műszaktól is, május 8-án, pénteken. Köszönöm, hogy velem rádióztak az elmúlt néhány órában, illetve hogyha már Pálinkás Zsoltot is hallgatták reggel, akkor duplán. Mi természetesen érkezünk majd hétfőn is a szokott időpontban. Zsolt ébreszti önöket reggel 6-tól, én pedig 2-től este 6-ig itt leszek a délutáni műszakban. Most jönnek a friss hírek, rövid reklám, majd Craig David és Sting játsszák a búcsúdalomat, ez lesz a Rise and Fall. Legyen nagyon szép estéjük, és pihenjenek minél többet a hétvégén, ha megtehetik. Szép estét, Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton lesz az emlékhelyek napja. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tálatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készül. A szervezők több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincégváros pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóságok közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőség számolnak. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok pedig még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója. Május 6-án a Jászkun redenció emlékeztünk. 281 évvel ezelőtt ezen a napon váltották meg őseink saját erejükből a szabadságukat. A Jászberényi ünnepségen és a hagyományőrző díjak átadásán rádiónk is jelen volt. Kisnémetné királyi összeállítását hallják.
2: Emlékünnepséget tartottak Jászberényben a Jászkun redemció 281. évfordulója tiszteletére. A jászok és a kunok számára az év legfontosabb dátuma 1745-től kezdődően május 6-a. Ezen a napon írta alá ugyanis a redemciós diplomát Mária Terézia királynő, amellyel visszaadta a jászoknak és a kunoknak a tőlük jogtalanul elvett kiváltságaikat és szabadságukat. A Magyar Országgyűlés 2014-ben történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át. A Dériné rendezvényház dísztermében a jász és kun települések képviselőinek jelenlétében elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte az egybegyűlteket.
3: Köszöntőmet úgy zártam a tavalyi esztendőben, hogy nagyon bízom abban, hogy hamarosan kezet nyújtunk egymásnak, és azt fogjuk végre nézni, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és nem az, ami szétválaszt. Lehetnék nyugodt és boldog, hiszen a közelmúltban megtörtént. De azt gondolom, hogy nem lehetünk maradéktalanul boldogok is. Mondjuk ki őszintén, van egy nagyon nagy restanciánk. Nagyon sokféleképpen, sok helyen emlékezünk meg történelmünkkel medicső időszakára. De ez mit sem ér akkor, hogyha a városok lakóival, az emberekkel, akik képesek nap mint nap saját redemciót létrehozni, ezt nem ismertetjük meg, nem értetjük meg, hiszen az én tapasztalatom itt Jászberényben az, hogy az emberek többsége nem is tudja, hogy az a redemció. Óriási nagy baj ez. Szerintem sokkal fontosabb lenne velük ezt megismertetni, az utcára ezt kivinni, az ő kezüket megfogni, és velük ezt megértetni, mert hogyha ezt nem tesszük, ez az ünnep, ez ki fog halni. Azokkal az emberekkel, akik most itt vannak, ki fog halni, ha nem adjuk tovább. Legyen ez a mai nap üzenete részemről legalábbis, hogy ismertessünk a fiatalokkal, az emberekkel a történelmet a saját hangjukon, a saját stílusukban. Akkor fog ez tovább élni, ez a mi kötelességünk.
2: Kis Gábor Jászkun főkapitány ünnepi beszédében arról szólt, hogy a redemció ünnepe nem csupán történelmi esemény emléke, hanem szól az identitásról és az összetartozásról is.
4: Ez a nap nem csupán egy történelmi esemény emléke, több annál. Ez a nap az identitásunkról, összetartozásunkról és közös örökségünkről szól. Arról az erőről, amely őseinket arra késztette, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, és arról az erőről, amely ma is bennünk él. A jászkunság területén az identitástudat és hagyományaink ápolása nem alkalmi feladat, hanem mindennapjaink része. Számos rendezvény, közösségi esemény és ünnep bizonyítja, hogy a jászok, kunok és kiskunok élő közösséget alkotnak. Egy olyan közösséget, amely újra és újra megéli az összefogás erejét és a redemció szellemiségét. Mert a redemció nem csupán történelmi cselekmény volt. Érték, példa, örökség. Általa különbek lettünk, és hisszük, hogy különbek vagyunk ma is mindazok, akik ezt az örökséget hordozzuk és továbbadjuk. Öröm számomra, hogy az utóbbi időben egyre több felkérést kapok arra, hogy fiataloknak beszéljek történelmünkről. Akár az 1848-49-es szabadságharcról, akár a kapitányok életéről és megválasztásáról. Jó látni a gyermekek csodálkozását, amikor először találkoznak hagyományainkkal, viseletünkkel, múltaink értékeivel.
2: A Jászberényi Jászkun redemciós emlékünnepségen dr. Barta Júlia etnográfus keletkutató tartott előadást a jászkun ősiség és a kivívott autonómia jelentőségéről.
5: Mária Terézia kiváltságos levele, amit 1745. május 6-án írt alá, és amit ebben a városban, Jászberényben hirdettek ki, visszahelyezte a jászkunságot a korábbi jogállásába, visszaadva ezzel az autonómia jogát, az önrendelkezés szabadságát. A Magyarországgyűlés 2014. február 4-i ülése a redemció kihirdetésének napját Jászkun emléknappá nyilvánította. Múltunk felidézése, hagyományaink és kultúránk megőrzése, őseink emléke előtti tisztelgés, mindnyájunk kötelessége. A rendelkezés szabadsága, a jászkun ősiség voltak éppen az autonómia jogi keretbe foglalva. A Jászkun ősiség alapja 1745-től a redemció kihirdetésétől a megváltott föld. Olyan erős alapot jelentett az itt élő népnek, mely máig meghatározza a kunok és jászok életét, identitását, gyakran példát adva a hazának. A 13. században hazánkba beköltöző két keleti népcsoport, két különböző származású, kultúrájú, de az idők folyamán a magyarságba olvadó nép, a jász és a kun közel 800 év elteltével magyarrá vált, de olyan módon, hogy az etnikai tudatát, műveltségének számos elemét máig megőrizte.
2: Dr. Barta Júlia előadásában rávilágított arra, hogy a Jászkun redemció napjainkban is velünk élő örökség, és formaiságában is megjelenik, mind a jászoknál, mind pedig a kunoknál.
5: Az ezredfordulót követően, de különösképp a globalizációs nyomás ellensúlyozásaként megfigyelhető a jász és a kun identitástudat újabb feléledése. Az egykori katonai erények felidézése kapcsán huszárbandériumok alakultak. Ezzel párhuzamosan a jászság visszavette a népviseletét, és ma már nem múlhat el jeles ünnep anélkül, hogy a színes jászviseletbe öltözött asszonyok ne jelennének meg. Ugyanez a nagykunságról csak óvatosan mondható el, hiszen a református viselet sokkal puritánabb ízlésű, de itt is mindenkor megjelenik az ünnepeken a magyaros, a módos parasztpolgári viseletet idéző öltözék. Szülőföldünk életében mérföldkő az a nap, amikor 2014. február 4-i ülésén az országgyűlés május 6-át a Jászkun 3-as kerület önmegváltását, a redemciót lehetővé tévő diploma Mária Terézia általi aláírásának napját a Jászkun önmegváltás emléknapjában nyilvánította. Ma, amikor a két keleti nép a jász és a kun beköltözésének 787. a Jászkun önmegváltás 281. évfordulóját ünnepeljük, emlékezzünk elejünkre, és gondoljunk arra az örökségre, amely szellemében döntéseinkkel a szűkebb pátriánk boldogulását szolgáljuk.
2: A Jászberényi Jászkun redemciós emlékünnepségen került sor a Jászkun kapitányok tanácsa által alapított Jászkunság hagyományőrzésért díj átadására is. Ezt minden évben azoknak a személyeknek vagy közösségnek ítélik oda, akik a Jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végeznek. A díjátadáson Hortiné dr. Bató Edit nyugalmazott múzeum igazgató ismertette a kapitányok tanácsának döntését és a díjazottak szakmai munkásságát.
6: A jász hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széles körű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Káldobos Beáta kulturális menedzser részére.
7: Ilyen erős identitású közösségben nem volt nehéz asszimilálódni és olyan jászszá válni, akinek ma egy ilyen díjat átadnak, úgyhogy tartsák meg a jászok ezt a nagyon szoros és nagyon nagyfokú hagyományőrzésüket, mert a helyieknek meg kell ezt tapasztalniuk és meg kell élniük, akik pedig nem ismernek minket, a kulturális örökségünkkel ide tudjuk őket vonzani. Köszönöm szépen!
6: A nagykun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Nagy Emese néprajzkutató részére.
8: Azt hiszem, hogy aki közösségért dolgozik, az mindig azzal szokta kezdeni, közösségért és közösségben, hogy ez a díj valójában nem neki jár. Egy ilyen életút feladatainak, vagy eddigi tevékenységeinek a felvonultatása már is számtalan feladatot tűz ki az ember elé. De a közösséggel kezdtem, ennyiféle dolgot, és oly módon, hogy ezt el is ismerjék, csak egy nagyon jó közösségben lehet működtetni, azt gondolom. Az egyik feladatunk pontosan az, hogy a helyi értékeinket valahogy tovább tudjuk a fiataljainknak adni. Ott a helyi kultúrában szervesülve, megfelelő tartalommal és megfelelő minőségben.
6: A Kiskun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Szijjártó Judit néptáncpedagógus részére.
9: Szeretném megköszönni annak az előterjesztőnek, aki engem megtisztelt abban, hogy én díjazott lehetek, és köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem arra, hogy ezt én megérdemlem. Ez nem csak az én érdemem, ez a csapatomé is, akik mögöttem állnak, és nagyon sok embernek, aki támogat bennünket ott a városunkban is. Nagyon nehéz, úgy ahogy mondtuk, hogy a fiatalokat megcélozni, de minden percben azon dolgozunk, hogy ott legyenek velünk a fiatalok, mindenhol, ahol csak erre szükség van. És hogy velünk együtt próbálják meg érezni azt, amit kaptunk örökségül az idősebbektől. Mert addig, amíg a hagyományokra odafigyelünk és megőrizzük, addig élni fogunk. És azt szoktuk mondani, ha élsz, táncolsz, ha táncolsz, élsz.
2: A jászberényi emlékünnepséget követően a megemlékezés a Jász emlékműnél folytatódott, ahol a Jász és Kun települések képviselői elhelyezték a tisztelet és az emlékezés koszorúit. Ezt követően a redemciós emlékoszlopnál is koszorút helyeztek el, ami szimbolizálja a Jászkun 3-as kerület egykori és mai összetartozását.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Nyárfaerdőben pusztított a tűz Porteleknél. Börtönbe került a lángoló gázpalackkal a hátán fenyegetőzött férfi. Két önkormányzati képviselő jelölt verseng Jászberényben az időközi önkormányzati választáson. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisne

0: Tanyából 5-öt sikerült megvédeniük az egységeknek, az egyik ingatlant azonban sajnos nem kímélte a tűz. Ott egy 120 négyzetméteres fatároló, benne értékes szerszámgépekkel és tűzifával teljesen megsemmisült. Egy 60 négyzetméteres OL tetőszerkezete beszakadt, egy nyári konyhában pedig egy turista gázpalack felrobbant, beomlasztva a födémet. A tűzoltóknak a romok közül még időben sikerült kihozniuk két másik gázpalackot, megelőzve ezzel a további robbanásokat. A beavatkozást erőgépekkel és terepjárókkal is megtámogatták. Az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében május 17-ére tűzték ki. Balogh Béla volt alpolgármester még januárban jelentette be, hogy lemond önkormányzati megbízatásáról, a megüresedett mandátum betöltésére időközi választást írt ki a helyi választási bizottság. A törvényi határidőig két jelöltet vettek nyilvántartásba, Deméné Ilonka Gabriella függetlenként indul a Voksokért, míg Kaszab Adonisza Mi Hazánk mozgalom színeiben. A választó polgárok két szavazókörben, a központi óvodában és a Klapka György iskola tankonyha épületében adhatják le szavazataikat. Jelenleg összesen 1879 állampolgár jogosult arra, hogy leadja a voksát az 5-ös számú választókerületben. A mozgássérült választópolgár május 14-én 16 óráig igényelheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A mozgóurna iránti kérelmet elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus úton vagy levélben május 14-én 16 óráig kell benyújtani. Személyesen ezt május 15-én 16 óráig lehet megtenni. A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján 2026. május 15-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Elektronikus azonosítással elektronikus úton május 17-én szintén 12 óráig lehet benyújtani a mozgóurna iránti kérelmeket. Börtönbe került az a 43 éves karcagi férfi, aki május elején előbb szamurájkarddal, majd egy meggyújtott gázpalackkal tartotta rettegésben környezetét. A szolnoki járásbíróság elrendelte a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását, miután tetteivel valós robbanás veszélyt idézett elő a város északi részén. A Jászhegyszolnok vármegyei főügyészség adta hírül, hogy néhány nappal ezelőtt a szóban forgó férfi a saját lakhelyén vált agresszívvá. Ordítozni kezdett a vele egy szobában tartózkodókkal, majd egy szamuráj kardot ragadva az ajtót és az ajtófélfát kezdte ütlegelni. Azt követelte, hogy lakótársai azonnal hagyják el az épületet, különben nem hagy fel az erőszakos viselkedéssel. Bár az ajtóba is belecsapott a karddal, fizikai sérülést ekkor még senkinek nem okozott. Ezt követően a férfi egy gázpalackot rögzített a hátára, és a város északi részének utcáin kezdett sétálni. A nyomás szabályozó csövön kiáramló gázt meggyújtotta, így a háta mögött lángoló palackkal haladt, miközben azt kiabálta, hogy mindenkit felrobbant és megöl. Az ügyészség kiemelte, hogy a férfi tette közvetlen és reális veszélyt jelentett, hiszen a meggyújtott gáz miatt bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna egy robbanás, amely nem csak a közelben tartózkodók életét olthatta volna ki, hanem a környező házakat is romba dönthette volna. A veszélyes helyzetet egy szemfüles járókelő észlelte, aki azonnal értesítette a közelben járőröző rendőröket. A Vese ultrahang vizsgálat állt annak a háromnapos nemzetközi tanfolyamnak a középpontjában, mely a Hetényi Géza kórházban kezdődött. A résztvevők az ország különböző pontjairól egyetemi klinikák nefrológiai centrumaiból érkeztek, hogy megismerjék a gyors és biztonságos képalkotó módszert. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton lesz az emlékhelyek napja. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tálatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készül. A szervezők több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincigváros pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóságok közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőség számolnak. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amszterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok pedig még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy jótékonysági szolgálat épületének ablakát betörte Tiszaburán egy 33 éves helyi férfi, lefeszítette a lakatpántot az ajtóról és a raktárból, fűkaszákat, 25 liter benzint, egy vastalicskát és egy dobra szerelt locsoló tömlőt vitt el. A lopási kár meghaladja 300 000 forintot, mindezt egy tóparton rejtette el, hogy azokat később eladja. Ezt követően újra lopni ment, ekkor egy helyi magánház udvarára bement, és a garázsból benzinmotoros fűkaszákat lopott el 120 000 forint értékben. A rendőrök gyorsan az elkövető nyomára bukkantak, akit elfogtak és előállítottak. Két rendbeli lopásbüntet miatt kihallgatták, a nyomozók a lopott értékek egy részét lefoglalták, és azokat a sértetteknek visszaadták. Ismét napirendre került egy gyors étterem létesítésének lehetősége Jászberényben. A képviselőtestület döntése új lendületet adhat a városban tervezett McDonald's étterem építésének. Mint a testületi ülésen elhangzott, az amerikai gyors étterem láncok próbálkozása nem új keletű Jászberényben. Már 2022-ben is felmerült egy McDonald's építésének lehetősége a Tesco áruház területén, ám ezek a tervek végül megtorpantak. Ugyanerre az ingatlanra egy másik cég, a szintén amerikai érdekeltségű KFC is éttermet kívánt létesíteni, ám ez a folyamat is megakadt. Most ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal a McDonald's, hogy a Tesco

0: És ezek után a McDonald's felvett tőlünk ismételten a kapcsolatot, és némi előkészítés után eljutottunk odáig, hogy egyrészt megszülethessen ez az előterjesztés, másrészt reménykedhetünk abban, hogy mégiscsak történni fog valami. Egészen komolyan gondolják. Most ott tartunk, hogy ennek az előterjesztésnek a megszavazásával el tudunk indítani egy rendezési tervmódosítási folyamatot. Annak érdekében, hogy a Tesco áruház területén ki tudjunk jelölni egy új építési helyet, ahol is megvalósulhat majd ez az étterem. Ez egy első lépés a mai határozati javaslat elfogadása, első lépés lehet ezen az úton. Ezzel elindítjuk a rendezési terv módosításának folyamatát, és amint ez a folyamat véget ér, körülbelül fél éves folyamatnak nézünk elébe legalább, amint ez a folyamat véget ér, utána nyílik lehetőség az engedélyeztetésre, majd ezt követően a beruházásra. Minden a beruházó szándékai szerint alakul, akkor a jövő évben valamikor talán meg is tud nyílni egy ilyen étterem.
1: Budai Lóránt polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani szándék nem csak terv lesz, és jövőre megnyílhat a gyors étterem Jászberényben.
2: Valóban egy újabb nulladik első lépésnél járunk, amiben tudjuk támogatni ezt a törekvést. Én nagyon bízom benne, hogy a legutóbbihoz képest ez nem fog elhalni. Nyilván akkor nem tett jót, hogy a képviselőtestület egy kampányidőszakban volt, és ezt mindenki igyekezett ezt kihasználni, és nem túl lelkesen fogadta mindenki ezt a hírt. Ez sem tett jót szerintem a szándéknak, de bízunk benne, hogy ez idén más lesz, és valóban a szándék szerint idén elkezdődik, és talán jövőre meg tud valósulni.
1: Bozsik Ferenc képviselő hozzászólásában a közlekedési viszonyok változásáról, a várhatóan megnövekvő közúti forgalom helyzetéről beszélt.
3: Ha jól emlékszem, akkor az első McDonald's esetében a várható óriási forgalomra való hivatkozással eleve egy ilyen körforgalom kialakítása volt az egyik alapfeltétele a KPM-nek, vagy nem tudom kinek azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne torlódjon vissza a sínekig az esetleges sorban állóknak a köre. Ez egyébként összességében nem teljesen valóságtól elrugaszkodott történet, azért most ott a kanyarodósában azért fel tud torlódni, hogy ez most ez a veszély most nem fenyeget, vagy ez valahogy ezt meg fogjuk tudni ugrani, mert lehetséges, hogy talán ez lenne az első lépés, amit azért is, hogy a beruházónak sem legyen fölösleges rengeteg köre ezzel, meg hogy a városlakókban sem legyen újra egy remény arra, hogy az része a városnak, aki szeretne mondjuk egy McDonald's-ban vagy egy KFC-ben étkezni, az esetleg most ismét kap egy reményt, aztán megint összeesik ez a dolog, úgyhogy esetleg, hogyha ezt körül tudjuk járni, az lehetséges, hogy előre lépés.
1: Alvári Csaba főépítész válaszában elmondta, a korábbi közlekedési tanulmányok szerint a Tescohoz vezető kereszteződés bírni fogja a megnövekvő gépjármű forgalmat, de szükség szerint a beruházónak kell majd az esetleges korrekciót elvégezni.
0: Valóban ez a kérdés ez felmerült 2022-ben az első alkalommal, még a McDonald's-os első próbálkozásnál. Mi is feltételeztük azt, hogy a forgalom növekedni fog, ez szinte biztos, hogyha ez az étterem jól fog működni, akkor igen, nagyobb lesz a forgalom, ez kétségtelen. Akkor készült egy olyan tanulmány, amely a telepítési tanulmány terv részét képezte, közlekedési fejezete is volt ennek a tanulmánytervnek, és akkor egyrészt az üzleti terv számításaival összhangba végig gondolták azt, beruházói részről, hogy valóban szükség lehet egy olyan fejlesztésre, vagy sem. Nekik az jött ki, hogy nem feltétlenül. Ha mégiscsak akkor lesz a forgalom, akkor meg azt gondolom, hogy maga a beruházó lesz rákényszerítve, illetve a Tesco is rá lesz kényszerítve. Tehát a telek tulajdonosa és használói rá lesznek kényszerítve arra, hogy ott történjék valami. Első körben az volt a vélemény, ami egyébként a KFC-s kísérleteknél is előtérbe került, és ott is végig gondoltuk. Az volt a vélemény, hogy nagy valószínűséggel bírni fogja ez a kereszteződés a megnövekedett forgalmat is. Annál is inkább lehet ezt gondolni, mert valójában a Tesco-nál ténylegesen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a forgalom. Akkor elképzelhető, hogy ott majd történni fog valami. Ezek a jeles napjainkhoz kapcsolódnak. Egy átlagos hétköznapon nincs akkora forgalom, ami elgondolásunk szerint, amit ne tudna kiszolgálni ez a kereszteződés.
1: A képviselőtestület elfogadta azt a tervet, mely többek között tartalmazza a módosítási koncepciót és elemzi a közlekedési és közműviszonyokat is. Mivel a tervezett helyszínen továbbra is a település rendezési eszközök módosításával valósulhat meg a McDonald's étterem, ezért ezt is jóvá hagyta a testület. A módosítást és a beruházásból fakadó esetleges fejlesztések költségét a beruházó viseli. Ahogy a képviselőtestület ülésen elhangzott, ha minden a beruházó szándéka szerint alakul, akkor jövőre megnyílhat az első McDonald's a Jászságban. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Beomlott egy aranybánya a Kenya északnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat. Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében május 17-ére tűzték ki. Balogh Béla volt alpolgármester még januárban jelentette be, hogy lemond önkormányzati megbízatásáról, a megüresedett mandátum betöltésére időközi választást írt ki a helyi választási bizottság. A törvényi határidői két jelöltet vettek nyilvántartásba, Deméné Ilonka Gabriella függetlenként indul a voksokért, míg Kaszab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben. A választópolgárok két szavazókörben, a központi óvodában és a Klapka György iskola tankonyha épületében adhatják le szavazataikat. Jelenleg összesen 1879 állampolgár jogosult arra, hogy leadja a voksát az 5-ös számú választókerületben. A mozgássérült választópolgár május 14-én 16 óráig igényelheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A mozgóurna iránti kérelmet elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus úton vagy levélben május 14-én 16 óráig kell benyújtani. Személyesen ezt május 15-én 16 óráig lehet megtenni. A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján 2026. május 15-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Elektronikus azonosítással elektronikus úton május 17-én szintén 12 óráig lehet benyújtani a mozgóurna iránti kérelmeket. Börtönbe került az a 43 éves karcagi férfi, aki május elején előbb szamuráj karddal, majd egy meggyújtott gázpalackkal tartotta rettegésben környezetét. A szolnoki járásbíróság elrendelte a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását, miután tetteivel valós robbanás veszélyt idézett elő a város északi részén. A Jászhegykun-Szolnok vármegyei főügyészség adta hírül, hogy néhány nappal ezelőtt a szóban forgó férfi a saját lakhelyén vált agresszívvá. Ordítozni kezdett a vele egy szobában tartózkodókkal, majd egy szamuráj kardot ragadva az ajtót és az ajtófélfát kezdte ütlegelni. Azt követelte, hogy lakótársai azonnal hagyják el az épületet, különben nem hagy fel az erőszakos viselkedéssel. Bár az ajtóba is belecsapott a karddal, fizikai sérülést ekkor még senkinek nem okozott. Ezt követően a férfi egy gázpalackot rögzített a hátára, és a város északi részének utcáin kezdett sétálni. A nyomás szabályozó csövön kiáramló gázt meggyújtotta, így a háta mögött lángoló palackkal haladt, miközben azt kiabálta, hogy mindenkit felrobbant és megöl. Az ügyészség kiemelte, hogy a férfi tette közvetlen és reális veszélyt jelentett, hiszen a meggyújtott gáz miatt bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna egy robbanás, amely nem csak a közelben tartózkodók életét olthatta volna ki, hanem a környező házakat is romba dönthette volna. A veszélyes helyzetet egy szemfüles járókelő észlelte, aki azonnal értesítette a közelben járőröző rendőröket. Hatalmas erdőtűz pusztított Jászberény Portelek határában 15 hektáron a minap. A helyzetet súlyosbította a nyárfák ilyenkor lehulló, vattaszerű termése, ami szinte futótűzként vezette tovább a lángokat a száraz aljnövényzetben, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászberényi, a szolnoki, a cegléd és nagykátai hivatásos egységek mellett a jászboldogházai önkéntesek is a helyszínre vonultak. Összesen 4 vízsugárral próbálták megállítani a tűzfalat, mielőtt az elérni a lakott ingatlanokat. A 6 veszélyeztetett tanyából 5-öt sikerült megvédeniük az egységeknek. Az egyik ingatlant azonban sajnos nem kímélte a tűz. Ott egy 120 négyzetméteres fatároló, benne értékes szerszámgépekkel és tűzifával teljesen megsemmisült. Egy 60 négyzetméteres ol tetőszerkezete beszakadt, egy nyári konyhában pedig egy turista gázpalack felrobbant, beomlasztva a födémet. A tűzoltóknak a romok közül még időben sikerült kihozniuk 2 másik gázpalackot, megelőzve ezzel a további robbanásokat. A beavatkozást erőgépekkel és terepjárókkal is megtámogatták. A Vese ultrahang vizsgálat állt annak a 3 napos nemzetközi tanfolyamnak a középpontjában, mely a Hetényi Géza kórházban kezdődött. A résztvevők az ország különböző pontjairól egyetemi klinikák nefrológiai centrumaiból érkeztek, hogy megismerjék a gyors és biztonságos képalkotó módszert. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ.

0: mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton lesz az emlékhelyek napja. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készül. A szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincégváros pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóságok közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőség számolnak. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amszterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok pedig még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Már jövőre megnyírhat egy gyors étterem Jászberényben. Egy jászkunsági jótékonysági szolgálat épületébe törtek be. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Ismét napirendre került egy gyors étterem létesítésének lehetősége Jászberényben. A képviselőtestület döntése új lendületet adhat a városban tervezett McDonald's étterem építésének. Mint a testületi ülésen elhangzott, az amerikai gyors étterem láncok próbálkozása nem új keletű Jászberényben, már 2022-ben is felmerült egy McDonald's építésének lehetősége a Tesco áruház területén, ám ezek a tervek végül megtorpantak. Ugyanerre az ingatlanra egy másik cég, a szintén amerikai érdekeltségű KFC is éttermet kívánt létesíteni, ám ez a folyamat is megakadt. Most ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal a McDonald's, hogy a Tesco áruház területén egy 400 négyzetméter alapterületű, drive-in szolgáltatással is rendelkező McDonald's étteremet létesítsen Jászberényben. Ehhez a helyi építési szabályzat módosítását kérte, valamint ezzel együtt benyújtotta a telepítési tanulmánytervet is. Alvári Csaba főépítész.
3: Ez egy olyan előterjesztés, amelyhez hasonló már két ízben járt a képviselőtestület előtt. Először talán emlékszik el mindenki, 2022-ben egy McDonald's étterem építése ügyében hoztunk egy ilyen előterjesztést. Az nem valósult meg, utána jött a KFC ugyanilyen szándékkal, az sem valósult meg. És ezek után a McDonald's felvett velünk ismételten a kapcsolatot, és némi előkészítés után eljutottunk odáig, hogy egyrészt megszülethessen ez az előterjesztés, másrészt reménykedhetünk abban, hogy mégiscsak történni fog valami. Egészen komolyan gondolják. Most ott tartunk, hogy ennek az előterjesztésnek a megszavazásával el tudunk indítani egy rendezési tervmódosítási folyamatot. Annak érdekében, hogy a Tesco áruház területén ki tudjunk jelölni egy új építési helyet, ahol is megvalósulhat majd ez az étterem. Ez egy első lépés a mai határozati javaslat elfogadása, első lépés lehet ezen az úton. Ezzel elindítjuk a rendezési terv módosításának folyamatát, és amint ez a folyamat véget ér, körülbelül fél éves folyamatnak nézünk elébe legalább, amint ez a folyamat véget ér, utána nyílik lehetőség az engedélyeztetése, majd ezt követően a beruházásra. Minden a beruházó szándékai szerint alakul, akkor a jövő évben valamikor talán meg is tud nyílni egy ilyen étterem.
2: Budai Lóránt polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani szándék nem csak terv lesz, és jövőre megnyílhat a gyors étterem Jászberényben.
4: Valóban egy újabb nulladik első lépésnél járunk, amiben tudjuk támogatni ezt a törekvést. Én nagyon bízom benne, hogy az legutóbbihoz képest ez nem fog elhalni. Így van, akkor nem tett jót, hogy a képviselőtestület egy kampányidőszakban volt, és ezt mindenki igyekezett ezt kihasználni, és nem túl lelkesen fogadta mindenki ezt a hírt. Ez sem tett jót szerintem a szándéknak, de bízunk benne, hogy ez idén más lesz, és valóban a szándék szerint idén elkezdődik, és talán jövőre meg tud valósulni.
2: Bozsik Ferenc képviselő hozzászólásában a közlekedési viszonyok változásáról, a várhatóan megnövekvő közúti forgalom helyzetéről beszélt.
5: Ha jól emlékszem, akkor az első McDonald's esetében a várható óriási forgalomra való hivatkozással eleve egy ilyen körforgalom kialakítása volt az egyik alapfeltétele a KPM-nek, vagy nem tudom kinek azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne torlódjon vissza a sínekig az esetleges sorban állóknak a köre. Ez egyébként összességében nem teljesen valóságtól elrugaszkodott történet, azért most ott a kanyarodósában azért fel tud torlódni, hogy ez a veszély most nem fenyeget, vagy ezt valahogy ezt meg fogjuk tudni ugrani, mert lehetséges, hogy ez lenne az első lépés, amit azért is, hogy a beruházónak sem legyen fölösleges rengeteg kör ezzel, meg hogy a város

0: első próbálkozásnál. Mi is feltételeztük azt, hogy a forgalom növekedni fog, ez szinte biztos, hogyha ez az étterem jól fog működni, akkor igen, nagyobb lesz a forgalom, ez kétségtelen. Akkor készült egy olyan tanulmány, amely a telepítési tanulmány terv részét képezte, közlekedési fejezete is volt ennek a tanulmánytervnek, és akkor egyrészt az üzleti terv számításaival összhangba végig gondolták azt beruházói részről, hogy valóban szükség lehet egy olyan fejlesztésre, vagy sem. Nekik az jött ki, hogy nem feltétlenül. Ha mégiscsak akkor lesz a forgalom, akkor meg azt gondolom, hogy maga a beruházó lesz rákényszerítve, illetve a Tesco is rá lesz kényszerítve. Tehát a telek tulajdonosa és használói rá lesznek kényszerítve arra, hogy ott történjék valami. Első körben az volt a vélemény, ami egyébként a KFC-s kísérleteknél is előtérbe került, és ott is végig gondoltuk. Az volt a vélemény, hogy nagy valószínűséggel bírni fogja ez a kereszteződés a megnövekedett forgalmat is. Annál is inkább lehet ezt gondolni, mert valójában a Tesco-nál ténylegesen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a forgalom. Akkor elképzelhető, hogy ott majd történni fog valami. Ezek a jeles napjainkhoz kapcsolódnak. Egy átlagos hétköznapon nincs akkora forgalom, ami elgondolásunk szerint, amit ne tudna kiszolgálni ez a kereszteződés.
1: A képviselőtestület elfogadta azt a tervet, mely többek között tartalmazza a módosítási koncepciót és elemzi a közlekedési és közműviszonyokat is. Mivel a tervezett helyszínen továbbra is a településrendezési eszközök módosításával valósulhat meg a McDonald's étterem, ezért ezt is jóvá hagyta a testület. A módosítást és a beruházásból fakadó esetleges fejlesztések költségét a beruházó viseli. Ahogy a képviselőtestület ülésen elhangzott, ha minden a beruházó szándéka szerint alakul, akkor jövőre megnyílhat az első McDonald's a Jászságban. Egy jótékonysági szolgálat épületének ablakát betörte Tiszaburán egy 33 éves helyi férfi. Lefeszítette a lakatpántot az ajtóról és a raktárból. Fűkaszákat, 25 liter benzint, egy vastalicskát és egy dobra szerelt locsoló tömlőt vitt el. A lopási kár meghaladja 300 000 forintot. Mindezt egy tóparton rejtette el, hogy azokat később eladja. Ezt követően újra lopni ment, ekkor egy helyi magánház udvarára bement, és a garázsból benzinmotoros fűkaszákat lopott el 120 000 forint értékben. A rendőrök gyorsan az elkövető nyomára bukkantak, akit elfogtak és előállítottak. Két rendbeli lopásbüntet miatt kihallgatták, a nyomozók a lopott értékek egy részét lefoglalták, és azokat a sértetteknek visszaadták. A fátyol is többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Motor Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: be.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton lesz az emlékhelyek napja. Véget ért a TUSZ dráma a németországi bankfiókban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készül. A szervezők több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Véget ért a TUSZ dráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincigváros pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóságok közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőség számolnak. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok pedig még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Disco X on.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvard-on.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Nyárfaerdőben pusztított a tűz porteleknél. Börtönbe került a lángoló gázpalackkal a hátán fenyegetőzött férfi. Két önkormányzati képviselő jelölt verseng Jászberényben az időközi önkormányzati választáson. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Hatalmas erdőtűz pusztított Jászberény portelek határában 15 hektáron a minap. A helyzetet súlyosbította a nyárfák ilyenkor lehulló, vattaszerű termése, ami szinte futótűzként vezette tovább a lángokat a száraz aljnövényzetben, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászberényi, a szolnoki, a cegléd és nagykátai hivatásos egységek mellett a jászboldogházai önkéntesek is a helyszínre vonultak. Összesen 4 vízsugárral próbálták megállítani a tűzfalat, mielőtt az elérni a lakott ingatlanokat. A 6 veszélyeztetett tanyából 5-öt sikerült megvédeniük az egységeknek. Az egyik ingatlant azonban sajnos nem kímélte a tűz. Ott egy 120 négyzetméteres fatároló, benne értékes szerszámgépekkel és tűzifával teljesen megsemmisült. Egy 60 négyzetméteres ol tetőszerkezete beszakadt, egy nyári konyhában pedig egy turista gázpalack felrobbant, beomlasztva a födémet. A tűzoltóknak a romok közül még időben sikerült kihozniuk 2 másik gázpalackot, megelőzve ezzel a további robbanásokat. A beavatkozást erőgépekkel és terepjárókkal is megtámogatták. Az időközi önkormányzati választás Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében május 17-ére tűzték ki. Balogh Béla volt alpolgármester még januárban jelentette be, hogy lemond önkormányzati megbízatásáról, a megüresedett mandátum betöltésére időközi választást írt ki a helyi választási bizottság. A törvényi határidői 2 jelöltet vettek nyilvántartásba, Deméné Ilonka Gabriella függetlenként indul a Voksokért, míg Kaszab Adonisza Mi Hazánk mozgalom színeiben. A választó polgárok 2 szavazókörben, a központi óvodában és a Klapka György iskola tankonyha épületében adhatják le szavazataikat. Jelenleg összesen 1879 állampolgár jogosult arra, hogy leadja a voksát az 5-ös számú választókerületben. A mozgássérült választópolgár május 14-én 16 óráig igényelheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A mozgó urna iránti kérelmet elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus úton vagy levélben május 14-én 16 óráig kell benyújtani. Személyesen ezt május 15-én 16 óráig lehet megtenni. A mozgó urna iránti kérelmet meghatalmazott útján 2026. május 15-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Elektronikus azonosítással elektronikus úton május 17-én szintén 12 óráig lehet benyújtani a mozgó urna iránti kérelmeket. Börtönbe került az a 43 éves karcagi férfi, aki május elején előbb szamurájkarddal, majd egy meggyújtott gázpalackkal tartotta rettegésben környezetét. A szolnoki járásbíróság elrendelte a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását, miután tetteivel valós robbanás veszélyt idézett elő a város északi részén. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség adta hírül, hogy néhány nappal ezelőtt a szóban forgó férfi a saját lakhelyén vált agresszívvá, ordítozni kezdett a vele egy szobában tartózkodókkal, majd egy szamuráj kardot ragadva az ajtót és az ajtófélfát kezdte ütlegelni. Azt követelte, hogy lakótársai azonnal hagyják el az épületet, különben nem hagy fel az erőszakos viselkedéssel. Bár az ajtóba is belecsapott a karddal, fizikai sérülést ekkor még senkinek nem okozott. Ezt követően a férfi egy gázpalackot rögzített a hátára, és a város északi részének utcáin kezdett sétálni. A nyomás szabályozó csövön kiáramló gázt meggyújtotta, így a háta mögött lángoló palackkal haladt, miközben azt kiabálta, hogy mindenkit felrobbant és megöl. Az ügyészség kiemelte, hogy a férfi tette közvetlen és reális veszélyt jelentett, hiszen a meggyújtott gáz miatt bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna egy robbanás, amely nem csak a közelben tartózkodók életét olthatta volna ki, hanem a környező házakat is romba dönthette volna. A veszélyes helyzetet egy szemfüles járókelő észlelte, aki azonnal értesítette a közelben járőröző rendőröket. A Vese ultrahang vizsgálat állt annak a 3 napos nemzetközi tanfolyamnak a középpontjában, mely a Hetényi Géza kórházban kezdődött. A résztvevők az ország

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, fátyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Beomlott egy aranybánya a Kenya északnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezető mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat. Napos, fátyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: melletted szól.
1: Trio FM.
0: Trio FM.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A mi

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton lesz az emlékhelyek napja. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvizzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készül. A szervezők több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincigváros pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóságok közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőség számolnak. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amszterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok pedig még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a délzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Beomlott egy aranybánya a Kenya északnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezető mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat. Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton lesz az emlékhelyek napja. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készül. A szervezők több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincigváros pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóságok közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőség számolnak. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amszterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok pedig még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.